0: 91,5 MHz-en.
1: Pannon Rádió.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. California, yeah.

0: Esto es tremenda. De caga.
1: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Pannon reggeli online www.pannonrtv.com.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Mire emlékszünk legtöbbször gyerekkorunkból, ez a kérdés, és van egy különben egy lista.
4: Ez annyira elkeserítő egyébként, miért? Hogy alapvetően oké, hogy vannak ilyen nagyon korai gyerekkori emlékeink, de hogy igazából, ami gyakorlatilag életünk első 5 évében történik velünk, arra mi nem emlékszünk, nem fogunk emlékezni. És ez nagyon érdekes volt, amikor én mondjuk így amiközben ugye a gyerekeimet nevetilag, életünk első 5 évében történik velünk, arra mi nem emlékszünk, nem fogunk emlékezni. És ez nagyon érdekes volt, amikor én mondjuk így amiközben ugye a gyerekeimet nevelem, és még ilyen kicsik voltak, hogy így, tudod, történt egy csomó jó dolog,

0: Igen, de konkrétan nem emlékszem ezek a
1: dolgokra. De hogy nem fog emlékezni rá, és ez nagyon ijesztő különben. Az első stabil emlékek jellemzően 2,5 éves és 4 éves kor körül alakulnak ki, de ezek csak ilyen emlékfoszlányok.
0: Hát ja. Elég durva, de viszont van itt egy ilyen dolog, hogy mi az, amire viszont emlékszünk általában. Például egy esés, vagy kisebb baleset, ez így megvan gyerekkorból, vagy elveszni egy boltba, vagy a tömegben, orvosi vagy kórházi élmény, testvér születése, költözés, egy különösen félelmetes vagy szokatlan jelenet. Na most érdekes, hogy nekem ez a testvér születés abszolút nincs, meg valószínűleg nálad igen.
1: Hát nálam igen, mert én 10 éves voltam, amikor megszületett, elég nagy baj lenne, nem emlékeznék rá.
0: De nem, hanem az, hogy tényleg ez egy érdekes szituáció, mert te konkrétan lehet, hogy emlékszel arra is, hogy nem tudom, milyen volt, amikor először megláttad, vagy nem.
1: Emlékszem,
0: tudom,
1: persze, igen, emlékszem, nagyon sírtam, meg arra emlékszem, hogy én előző nap elmentem, volt Gomboson egy ilyen Lajos Bolt nevű üzlet, és én oda elmentem, fogtam magam, volt egy kis zseppénzem, és oda elmentem, vettem neki egy rózsaszín plüss nyuszit.
0: Komolyan?
1: És az megvan a mai napig.
0: Amúgy ez
1: és én azt bevittem a kórházba, és megláttam, és nagyon sírtam, és másnap megint elmentünk meglátogatni anyukámat, meg a Fannit, és akkor meg máshogy, tehát ugye az újszülöttek nagyon sokat változnak az első napokban, és akkor megláttam, és teljesen máshogy nézett ki, és akkor meg nagyon sírtam, hogy biztos elcserélték, és nem ő a húgom. Úgyhogy, hát amennyire különbözik a természetünk, lehet, hogy elcserélték.
0: Fanny legenda.
1: De hogy ő, ugye, tehát én 10 éves voltam, amikor született, ugye egyértelmű, hogy nekem van olyan, tehát az első ilyen emlékem, talán az első, ez csak egy ilyen érzés, vagy nem is tudom, tehát vannak ilyen képek hozzá, hogy látom a kis háromkerekű biciklimet, és ott vannak a németországi rokonok nálunk, és megyünk be a nappaliba, és én ott valamit hisztizek a nappaliban, de még ott van benne a kis ágyam is, szóval ez egy korai emlék, de ez úgy valahogy bennem van. Meg igazából az is becsapós, hogy egy csomó minden dokumentálunk, tehát hogy egy csomó mindenről van fénykép, oké, hogy ma még több mindenről, mert mobillal állandóan fotózunk, de hogy régen is azért csak előhívatták a szüleink a képeket, és ahogy telnek az évek, és nézed vissza ezeket a fotókat, nem tudod eldönteni, hogy te emlékszel arra az adott pillanatra, adott napra,
0: hát ez az,
1: vagy csak igen. A fénykép miatt van meg benned az emlék. Ja.
0: Én emlékszem arra például, hogy nálunk volt, és ez látod, hogy milyen érdekes, meghatározó volt gyerekkoromban, icipici udvarunk volt, egy akkora nagy cseresznyefa volt, ami őrület. Én azon annyit voltam az a cseresznyefán. Apu épített arra egy platformot, egy ilyen lapot. Fel tudtál mászni, és akkor le tudtál ülni. És akkor miatt rengeteget másztam fára, rengeteget ültem azon a platformon, rengeteget játszottuk, rengeteget mentünk és szedtük a cseresznyét, minden a cseresznyefa körül. Nekem így van meg, hát most ez lehet, hogy nem ez ott a valóság, nekem így van meg. Ott követtünk el ilyen bűntényeket is, hogy onnan a cseresznyefa tetejéről láttuk, hogy amúgy így, mikor átnézel az összes kerítésen, akkor van egy nénének egy udvar része, ami megközelíthető, és ott vannak, ezek nem tudom, hogy hívják, ilyen gumós növény, ilyen virág, ami minden évben nyílik, és ilyen sárga.
1: Narcisz
0: valószínű. És akkor leszedtünk valami 30-40 narciszt, és akkor mi ott azt ott válogattuk szépen, és akkor ugye jött hisztériázva a szüleimnek, hogy mert akkor most ő mit visz a temetőbe, és akkor mi pedig ott nem nézhetünk, hogy most mi a... What's the fuzz, ahogy szokták mondani most. Mi a probléma? Hát, miért nem zárod el, néni, nem? Hát úgy voltunk, mert rossz gyerekek voltunk nyilván. Na mindegy, szóval, hogy akkor ilyen is volt, és mindig ez volt. Plusz, érdekes volt, hogy képzeld el, hogy a megyfa, ahogy volt, vagy megyfa, cseresznyefa, ahogy vált, ugye volt az a, mert régen minden házban, nálunk még most is van a családi házban, ez a szőnyeg poroló rúd. Emlékszel, hogy ez mekkora divat volt régen?
1: Igen, igen.
0: Ez mitől nem tudom, mindenkinek az élete múlna rajta, mindenkinek az udvarában volt egy ilyen szőnyeg poroló rúd, mert emlékszel, még gyere, Nagy is, meg mindenki élvezte, én gyerekkoromban játszottam, hogy volt a, úgy vertük a szőnyeget, kiveri a szőnyeget, ott főhívod a tisztítót, csináld
1: meg. Ja, én egyszer próbáltam, és majdnem leszakadtak a kezeim, én nem bírtam. Kicsi voltam.
0: Jó dolog az.
1: Mondottam, hogy jó ötlet, de nagyon nehéz volt.
0: És csak azért mondom, hogy ez egyik fele ott volt különben ennél a fánál, ami azért volt jó, mert néha, hogy ugráltam arra rá a fáról, és akkor ott hintáztam meg ilyenek, néha mellé estem, akkor ott nyekkentem egyet, na mindegy, a betonod, egy ilyet. Ebből is látszik, hogy nem értem, hogy hogy éltük túl. De figyeld ezt, de viszont, meg voltak ott ilyen kötelek is lógtak ott, és akkor tényleg mi katasztrófa, hogy miket műveltünk ott abban az udvarban.
1: Én is rossz gyerek voltam, de én otthon nagyon jó voltam, de ahogy kitettem a lábamat a családi ház kapuján,
0: hallottam sztorikat. És azt

0: tudom mondani, viszont a másik fel az, ott meg fel volt futott egy ilyen rózsabokor szerintem. Ilyen rózsabokor. És akkor az volt, hogy én egyik alkalommal húztam az egyik ilyen kötelszerűséget, hogy valamit itt tisztelőbb, hogy nem tudom, hogy hülyeskedtem, és egy háttal a bokor felé volt, hogy elszakadt a kötél. Beleestem a rózsabokorba, mint az állat, értitek? Mint az állat beleestem, hogy még a fejemből is a tüskéket szedték ki. Mondjuk az elég jó, az jó élmény volt, azt, hogy megegyezte, azt a kis vágták az egész bokrot, a szegény bokor nem ő győzött.
1: Nekem megvannak az illatok. Én azokra nagyon-nagyon illatok? Jól emlékszek. Igen.
0: Milyen illatokra?
1: Gyerekkoromból, nagyon sokféle. Minden. Milyen illat volt a dadámnál, milyen illat volt, amikor ezt vagy azt főzöd, milyen illata volt embereknek.
0: Igen.
1: És nagyon érdekes, mert gyerekkoromban volt egy nagyon meghatározó személy, ez a Márkó bácsi, róla igen. Már nagyon sokat beszéltem, és neki az volt atasé. Ilyen nagyon érdekes, nagykövet. Neki nagyon érdekes illata volt, úgyhogy nem tudtam hova tenni, és de nagyon jó, érdekes, mert jó, meg a amikor nála ebédeltünk, a salátákon volt ami olyan öntet, amire soha nem tudtam rájönni, hogy az mi lehetett, de úgy emlékszem rá, tudom. És képzeld el, hogy ettem, egy étterembe hoztak ki salátát, és olyan öntet volt rajta.
0: Igen.
1: Meg éreztem, ezt az illatot különben. Kézzem, és valaki itt írja, hogy ovi illat, vagy iskola illat, imádom, és ez is nagyon érdekes. Nem elsőt szoktam mindig, ugye, megyek érte a suliba, és akkor őt úgy megszeretgetem, és mindig mondom, hogy jaj, mondom, olyan jó kis iskolaszagod van, gyere ide, te kis iskolaszagú gyerek.
0: Igen,
1: és az ovi illat is ilyen, igen.
0: Írjatok hallgató, hogy ovi illat imádom.
1: Meg arra emlékszem, amikor, de ez már most felnőtt koromban nyilván, hogy megszülettek a gyerekem, és arra emlékszem, amikor a gyerekek, tehát hogy először történt meg az, hogy mondjuk a gyerekemre más valaki vigyáz napközben. És elmegyek a gyerekemért, hazaviszem, és érzem azt az idegen szagot rajta.
0: De milyen vagy, ugyan már?
1: De nagyon durva, igen.
0: Az tényleg durva.
1: És ez olyan, mint az állatoknál egyébként, tök érdekes, mert hogy ott is, hogyha, már nyilván én nem dobom ki a házból a gyereket.
0: Most a bambikra gondolsz?
1: Hát például, vagy a madár. Igen. Tehát, hogyha te megfogod a kis fiókát, és az anyuka visszamegy a fészébe, akkor érzi, hogy más szaga van a gyerekének, a fiókájának. És ezt abszolút át tudom érezni, mert engem is nagyon zavar, amikor érzem, hogy a gyerekemnek más, nem az az otthoni illata van, vagy ez tudod, vagy az ovi illat, vagy a suli illat, hanem megáll valami más, valaki másnak a parfümjét
0: átveszi. Jó, hogy a gyerekeid nem bambik. Mert mind ott lennének az utcán valahol. Igen. Az apát fülit.
1: Igen.
0: Te idegen illat.
1: Igen, igen. Mi ez az idegen szag? Ma kint fogtok aludni a ház elég.
0: Igen, igen, igen. Addig nem jöttök be házba, amíg vissza nem kapjátok a régi szagotokat.
1: Igen. Mondd el.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Nos, sokszor tevődik fel a kérdés, hogy mi a hosszú élet titka. Biztos, hogy nektek is vannak valami olyan dolgok, amiket tesztek annak érdekében, hogy a hosszú életet éljetek, nyugodtan osszátok meg velünk. De van egy fickó, a Dr. Howard Tucker, aki 103 éves korában hunyt el 2025. decemberében, ő egy orvos ember, aki hát igazából több mint 75 éven át dolgozott neurológusként, még 100 éves kora felett is fogadott betegeket, hihetetlen, meg tanított rezidenseket, és nem sokkal halála előtt összefoglalta azt a pár dolgot, ami szerint ilyen alapelv, ami fontos az egészséges, hosszú élethez. Többek között az egyik az, hogy foglald le az agyad. Na most ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Ő annyira fanatikus volt, hogy 60 éves kora felett, teljes állású orvosi munka mellett ő úgy döntött, hogy elvégzi a jogi egyetemet, különben esti tagozatom. És 67 évesen szakvizsgázott le. Képzeld el. Azért ilyet most se csinálnék. Tehát, hogy ilyet most se csinálnék. Ez yeah. Ki van zárva.
3: Nem
2: írja,
3: az.
2: Írja Atti, a hosszú élet titka, ne légy nős. Sokan mondják, igen. Szóval a következő a történet, ugye foglald le az agyat. Az biztos, hogy az a legszörnyűbb, amikor nincs mit csinálni. Ezt sok mindenkitől hallom. Tehát amikor nincs mit csinálni, és otthon vagy, és egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Rengetegféle elképzelés van arra, különböző idősebb korban, hogy oldják meg akár mások azt, hogy lehetővé tegyék azt, hogy vannak dolgok. Te hallottál már ezekről az idős falvakról, ami igazából így hívják, de ez egy városrész. Egy nem olyan városrész, ahol van egy pici, ahol sok pici ház van egymás mellett, ami olyan, mint mondjuk egy apartmanház, csak pici házikuk, ahol van egy kicsi kerted is, és ahol nagyon sok minden van. Tehát, hogy van akár ilyen valami pályák, ahol lehet sportolni, van tudod nem medence, ahol lehet úszni, vannak közös programok, és ugye van nyilván egy felügyelet, egy ilyen ellátás, hogyha bármi baj van, akkor ugye van ott orvos, meg stb. Ennek a legfontosabb része az, hogy ugye biztonságos az egész terület. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idős mondja azt, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit több fél, hogy betörjenek, vagy bántsák őket, hogy valami, biztonságos közeg, és ott egy csomó idősebb ember, és akkor lehet nyomulni, ugye, mindenféle programba. Mert akár egy játék is tud érdekes lenni. De nem csak azt kell elképzelni, láttam valamelyik nap, hogy idősekkel játszanak egy olyan játékot, hogy ülnek egymás mögött a székeken, és mindegyik kezében van egy ilyen doboz. És az elsőnek a dobozába szólnak egy csomó labdát, és azt úgy kell a feje fölött átdobni a következőnek, hogy minél több labdát megfogja. Miért ne? Hát még kell időskorban megkomolyodni, az csak nem tudom ülni, az horgolni. Hát még nem lehet játszani, tudod? De persze, lehet
3: de
2: játszani.
3: De az ilyen közösségi programok, azok mindig nagyon hasznosak. De ez az ember élete egész folyamán szerintem érvényes. Persze. Tehát, hogy nekem mindig vonzóak ezek, csak tudod így... Nem tudom, jó lenne valamilyen arany középutat találni ebben a történetben, de kell ennyire rohanni, és hogy az ilyen jellegű elfoglaltságokat, amiket így beválasztanám, ami nyilván plusz aktivitás, akár egy egyetemnek az elvégzése, mert igazából, hogyha belegondolok, most én is, tudod, így nemrég fejeztem be azt, amit így akartam, és így igazából tehát egy munka ilyen rohanás mellett, de amikor egy picit úgy jobban volt időm, vagy módom rákoncentrálni arra, ami ott zajlik, akkor így arra jöttem, hogy ez fantasztikus egyébként. Tényleg, tehát főleg, hogyha olyan területet érint az, amivel foglalkozom, ami érdeke, annyira szépen tágítja a látószöged, annyira érzékletesen tudsz elmélyülni egy ilyen témában, jól esik vele foglalkozni, jól esik róla írni, tudod, még hogyha kötelező beadandó is, meg nem tudom, de ezek tök jó dolgok szerintem, csak szerint, alapvetően az az emberi probléma itt nálunk, Vajdaságban, Szabadkán környékén, nem tudom, mennyire általánosítható, hogy tudod, ilyen rohanunk, tehát, hogy ki van centízve minden. Nekem az elmúlt 2-3 hetem az ilyen, ami már kezdik így besokalni, hogy tudod, így azt érzem, hogy egyik teendőtől haladok a másikig. Aha. És mindig van a következő, és nincs vége. És az a vége igazából, amire már rájöttünk, hogy akkor az esti időszak, amikor ilyen 9 után hoppá, felszabadultál. Ja, de most már menni kell aludni, meg amúgy is fáradt vagy. Ez így nem annyira jó. Olyan szituációban tudom elképzelni, tehát az arany középutat arra értem, hogy lehetne megtalálni ezt a balanszot, hogy neked testi, lelki, agyi kapacitásod is legyen arra, meg kedved, hogy akkor elmenj egy ilyenre, mert akkor viszont biztosan fantasztikus élmény. Tehát, hogy
2: hát hogy ne?
3: Érted? És hogy tudom, én most csak egy nagyon egyszerű példát hozzak fel, szoktak ilyen kvízesteket tartani itt Szabadkán egy ilyen helyi, tudom én, italozóban, borozóban, és azokra is itt tökre, mikor itt dumálunk róla, ismerősök, mikor itt szóltak, hát menjünk, ez itt tök jó, mert van, aki gyár,
2: aha.
3: akkor is így arra jövök rá, hogy basszus, mennyire jó lehet, de aztán mikor oda kerülne a sor, akkor tudom, hogy nem fogom tudni, és nem is tudom rászárni magam igazából.
2: Tényleg?
3: Igen, valamiért. Pedig milyen jó lehet az
2: is. Én megyek
3: is.
2: Állandóan, de hát én nekem nem... Nincs ezzel problémám.
3: Ilyen volt nekem egyébként, amikor éveken keresztül jártam a fuvózenekarba, a szabadkai fuvózenekarba. És ott volt ez, hogy hétről hétre, hát akkor még iskolás az ember, azért olyan sok elfoglaltsága nincs, de azért, hogy tudod, úgy kamasz vagy, meg fiatal, gyerek, mit tudom én, és akkor még úgy más érdekelne, és mindig nehezen szántam rá magam, hogy elmegyek, aztán amikor elmentem, akkor rájöttem, hogy olyankor érzi az ember, hogy milyen jó közösségépítő, erősítő jellege meg ereje van ugye az ilyen jellegű elfoglaltságoknak. Tehát kellenek ezek, csak olyan, mindig olyan utolsó lyuk a furuján valamiért. Nem tudom, hogy miért.
2: Érdekes dolog az, én úgy vagyok azzal, hogy én nagyon szívesen dolgozok sokat, ha utána szórakozok is sokat, de hát hogy ennyi, tehát ez a balansz. Ebből vannak problémák, megint csak, de másfajta, de engem ez nem zavar. Ez pedig az, hogy van mondjuk olyan, hogy 2-3 hét szuper hardcore tempó, és akkor úgy vagy már azért, hogy lehet, hogy kicsit kéne pihenni, mert nem jó ez, hogy állatod ilyen ekkora tempónyomot. És akkor tipikusan most jártam így, hogy májusi ünnepek, és akkor május 1-2-3 ugye hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Szombat, vasárnap elméletek szabad. Szerinted nem pakoltam tele programmal, mint az állat? De. És akkor és fáradtabban indultam neki az új hétek, mint ahogy elindultam.
3: Nagyon jó.
2: De,
3: nagyon jó.
2: De nem baj, mert egyszer élünk, basszus. Úgyhogy ez az ilyen.
3: Jó, igen.
2: A másik, mert pont a Kesztivel néztem egy interjú részt valamelyik nap, és ő mondta azt, amit szívemből szólt, mert tényleg mondja azt, hogy meg alapvetően a kreatív munkát végző emberekre jellemző, hogy hát amikor felnősz, és amikor teljesen elvesztetted magadban a gyereket, és elveszett a játék, akkor neked véged van. Hát akkor eleve ezeket a munkákat nem is tudod csinálni. Tehát nem tudsz te kreatív lenni, meg elszakadni a valóságtól, meg fantáziázni, meg stb. Hogyha te egy ilyen nagyon tipikus felnőtt vagy. Tudod, erről sokat beszélek, hogy persze mindenki olyan, amilyen, és mindenki azt csinál, amit akar. De az, hogy már 30 éves nőknek a legfontosabb dolga az, hogy rend legyen a házba, és ezért képes összeveszni otthon a nem tudom, az aktuális párjával, mert nem tudom én, mert segíts nekem pozívózni, mert ez az élet legfontosabb dolga! Hát ez nem biztos, hogy a legjobb út, drága barátaim. Szóval én csak így mellékesen mondom, inkább lehet, hogy nem baj, ha ott marad az a polcica, de
3: emeltek
2: inkább sétálni az erdőbe, vagy nem tudom én, nem?
3: Ez egyfajta válfajernek a jelenségnek, hogy így begyöpesedünk, vagy úgy átrajzolódik az emberben ez a fontossági sorrend, tudod, hogy akkor mit, hogyan, meg nem tudom, meg ez a... És hányféle fajtával találkozhatunk? Én láttam már olyat is, hogy nem tudom, tudod, fáradt az ember az agyi munkában, a kreatív munkában a hétközben, akkor igen, hétvégét az kötelezően pihenésre, és ne menjünk sehova. Igen. Nem kell, pihenjünk. Jó az pihenj otthon. Inkább, ne menj. És
2: feküdjünk.
3: És, igen, igen. Tehát, hogy
2: mit, ha 80 évesek lennénk érte legalább, vagy
3: ezeket a tudom. Én is sokszor kerülök ilyen helyzetbe, amikor nehezen szánom rá magam, de azért hozzáteszem, hogy ez tényleg olyan, hogy akkor nem tudom, hogy este lett vége valaminek, és hogy minden nap ilyen, és akkor az
2: mondjuk
3: este...
2: Mondjuk ki, itt áll!
3: Én szoktam néha egyébként, ez egy jó mencsvár egyébként, az alkoholizmus, ez mindig ott van. Egy jó lehetőségként. De hogy
2: ott van, mint egy jó barát.
3: Igen, átölel. De mit akartam mondani? Igen, de hogy há, és milyen nehéz ebből kiszakadni, basszus. Tehát ahogy ebből a hülye mókuskerékből is sokszor, tehát hogyha neked sikerül ezáltal, hogy te mondjuk telenyomott programmal, és akkor neked vegyülnek az elfoglaltság, kötelező elfoglaltságok a szabad döntéshozatal mentén megszületett elfoglaltságokkal, akkor igen. az jó kezdtem a mondatot, jó fejeztem, mert nem tudom, hát mindig ilyen hosszúakat mondok. Igen. De hogy alapvetően tudod, hogy milyen jó lenne ebből egy picit úgy kiállni, ahogy te is mondtad, tehát basszus, igen, tehát hogyha ez a gondolatunk, vagy azért ez fogalmazódik meg, hogy egyszer élünk, most ez lehet igaz, lehet nem, tök mindegy, de hogy most tudatosan, most tudjuk élni a mostani életünket, ennek mentén nyilván egyszer élünk, tehát hogy akkor használjuk, én nem tudjuk ezt mindig minden pillanatban megcsinálni, de amikor igen, akkor olyan jó lenne egy kicsit, hogy leállj ezzel a hülye folyamattal, hogy fáradtnak érzed magad, hogy most ilyen teendőd van, hogy olyan teendőd van. Tehát félre tudjuk tenni azt, hogy például most a legegyszerűbb példa, amire mindig előjövünk, hogy akkor nem tudom, hullafáradtan hazaérsz a munkából, és akkor leülsz, és már tudod, mozog benned valami, hogy hát akkor otthon vagy, akkor most otthon kéne valamit csinálni. Nem, mert hát tényleg, hogy hagyjuk rá, nem muszáj porszívózni, hogy te is mondtad, nem muszáj a kertet rendezni. Én tegnap le akartam nyírni a füvet, aztán viszonylag könnyen rá is hagytam, és örültem magamnak, hogy megdöntöttem, egyébként elkezdett esni az eső.
2: Tehát, hogy látod?
3: Igen, és igazából most mi lett azzal az udvarral, hogy nem tegnap lesz leírva rajta a fű? Tehát, hogy nem tök mindegy. Csak ezeket olyan nehéz észrevenni.
2: Tudom, de azért, mert az emberek nagyon sokszor az emberek nem tudják elengedni. Tipikusan ez is. Nekem a legviccesebbek mindig a rosszul működő párkapcsolatok. Nekem ez az egyik kedvence. Amikor ott tipikusan megint most én ugye mindig a nőket állítom ilyen házsátos helyzetben, van ez fordítva, és biztos, hogy pont ez, hogy...
3: Hát én majd férfi szemszögből nézed, hát igen, és kitárítsd be. Az,
2: hogy kérlek, drágám, vágd a füvet. Jó, persze, holnap levágom. Most! nem most. Holnap nem jó! Alapvetően különben tényleg ez a hosszú élet titka biztos az, hogy egy picit nyugodjunk meg. De hát, hogy az élet szép alapvetően, de hát nem kell cirkuszolni minden nap, meg mégestek lenni. Nagyon cuki volt különben. A legcuki pillanat az volt, amikor Anett mesélte nekem, hogy ő ráismert arra, hogy ő mit művel, és hogy ezt nem szabad csinálnia. Hogy ő neki tipikusan volt olyan régi kapcsolataiban, hogy úgy ment már haza, hogy ő ma vitázni fog, mert neki erre szüksége van.
3: Az jó.
2: És hazament direkt úgy ment haza, hogy ő ma cirkuszt fog csinálni. Egy idő után kapcsolat, hogy Jézus Isten, normális, hogy ilyet nem szabad csinálni. De látod, hogy alapvetően el kell ezeket a dolgokat engedni. El kell.
3: Igen.
2: Azt írja az egyik hallgató, hogy mit szoktál inni, Zoli? Erre kíváncsi.
3: Nem pálinkát. Szoktuk borozgatni esténként, én nagyon szeretem. Igen.
2: Szuper, jó. Na szóval egy szó, mint száz, hogy foglald le az agyad. De hát, hogy ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ne cipeld magaddal a gyűlöletet, ugye ez a hosszú élet titka. A másik kedvencem tényleg
3: ez a... De valakinek meg ez az életének a mozgatórugója.
2: Jó, valaki ennek él. Persze, a gyűlöletnek, de
3: fura,
2: szerintem...
3: De így van.
2: De tényleg.
3: De legalábbis nem tudok más magyarázatot találni arra, ami általában... Hát ugye leginkább a legszembetűrőbb szitua az a kommentmezőkben megjelenő.
2: Persze.
3: Végtelen egymás halálát, mi többi, még attól is többet kívánó gyűlölet kiadás önmagából, tudod? Tehát, hogy így, hogyha már nem is él, akkor még úgy csúnyán beszélsz róla.
2: Igen.
3: Nincs vége, tehát, hogy nem is tudom, az emlékét is ki kell törölni a világ univerzumból, mert te ilyen mérges vagy. Mert valahogy úgy alakult az életed, hogy
2: az új világ azt hozta, hogy most már olyan szinten kell az embernek elviselni ezeket, meg el kell engedni, hogy ez átmegy különben vicc kategóriába. Például, nem tudom, csinálsz egy olyat, hogy jótékonysági valami, és te megint csinálok valami jótékonysági dolgot, és akkor nem tudom, mutatjuk, hogy átadtuk a gyerekeknek a nem tudom milyen ajándékokat, és akkor ott kommentmezőben garantálom, hogy megjelenik. Persze, biztos loptak a háttérben, meg nem tudom, csak hogy vannak emberek, akik mindig azt látják, hogy mi a rossz. Tehát nem tudok elkezdeni, hogy a világon van jó is, vagy világon vannak jó dolgok, hanem csak tudod a szörnyű dolgok.
3: De
2: így ezzel különben, így akkor én egyre többet hallom különben, hogy az olyan szinten mérgező különben ez az őrült gyűlölet, tehát az a pszichédre olyan rosszul hat. Nagyon sajnálom, hogy sok mindenkinek tényleg, ahogy te is mondtad, ez a mozgatórugója. Ez a doki is, akiről beszélünk, ugye, aki tényleg 75 évet praktizált, és ugye összefoglalta, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Biztos az egyik azt mondja, hogy ő szerinte az, hogy engedjük ezek a dolgokat, tehát ez a haragtartás, az szörnyű. Én egyszer régen már bedobtam különben azt is, hogy Zoli, észrevetted azt, hogy vagy láttál olyan embert, aki tudod, valaki gyűlöl 20 éve. És én megkérdeztem, hogy mi volt az oka, mikor veszitek össze, és már nem tudja.
3: Nem tudja, persze.
2: Átalakult, csak annyit tudod, gyűlölni kell a másikat, hogy megszokta.
3: De nekem ez az érdekes, hogy az akkor abban a formában, hogy lehet úgy fenntartani, hogy akkor ez ténylegesen úgy csapódjon le, hogy akkor tudod, hogy akkor elégedetlen vagy, és tudod azt is, hogy akkor az első adandó alkalom, amikor majd 5 év múlva találkozol az az emberre, aki felhúzott,
2: igen,
3: annak így arra így ráolvasod ezt, tudod, a büntetteit.
2: Hát igen, vagy átmész az utca másik felére, vagy mit tudom én ilyenekért.
3: Igen, nem köszönsz.
2: Nem megyek el arra rendezvényre, mert ott van. Hát, 20 év után is, tudod. Szóval, hogy így...
3: Én érdekes ez nekem. Azért is, mert mondom, de számtalanszor beszéltünk már erről, tehát, hogy így mondjuk olyan fajta vagyok, így látom magam, hogy bennem úgy elérvénytelenülnek egyébként az ilyen, tudod. Még ha jogosan is kiváltódott, vagy kialakult, nem tudom, ellentétek, ellenérzések valakivel kapcsolatban, tehát hogy úgy megszűnik létezni előbb-utóbb, és akkor én arra jövök rá, hogy most így lehet, hogy nem tudom, így olyan mérgesen állok valakihez, akihez már nem tudok igazából, mert
2: ja, igen,
3: bennem
2: igen.
3: Úgy elérvénytelenül a történetet, hogy
2: persze, meg nézd, tuti, hogy te se úsztad ezt meg, de hát életedben találkozol olyan emberekkel, aki tudod, ilyen hogy szokták ezt mondani? Mértéktelen? Igen. Hát ilyen mértéktelen gonoszságot fedezel fel bennük. Akik tudod, tényleg az élet céljuk csak az, hogy legalábbis veled szem, hogy ártsanak. És én találkoztam pár ilyennel nyilván. És nyilván ilyenkor meg is szüntetem a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, de hogy így én képtelen vagyok haragudni. Esetleg egy picit sajnálni tudom őket, de én nem tudok haragudni. Hát
3: igen.
2: Ez őrület különben.
3: Igen,
2: lehet, hogy mi is ilyen betegek vagyunk ilyen szempontból.
3: ADHD-sek vagyunk, lehet, hogy annak egy melléktünete.
2: De hogy vagyok?
3: Erre rájöttünk.
2: Ja, valamelyik nap.
3: Igen.
2: Nem, de hogy nem. És akkor aztán pedig mondja még a harmadik pont, pedig az, hogy mindig mértékkel szórakozz. Hát jó, oké. Tehát nem kell ezt túltolni, nyilván éjjel appa.
3: De,
2: nem tudom. Érdekes, hogy szórakozás kategóriába tették bele azt is, hogy mennyire az élvezeted az ételeknek. Mert mondják, hogy ha alapvetően legnagyobb részben normálisan eszel, olyan dolgot, ami a te szervezetnek jó, és tele van vitaminne, meg minden, akkor ugye néha meg lehet engedni az ilyen szörnyű dolgokat, és amik szörnyűek, de nagyon finomak. De ne az legyen, hogy állandóan csak nagyon finom szörnyű ételeket eszünk. Mm-hmm. Most nem tudom, hogy ez B pont a szórakozás kategóriában, tehát most így rakta össze.
3: Hát annak, aki szeret enni, annak mindenképpen az szerintem.
2: Ja, hogy annak szórakozás.
3: Persze.
2: Amúgy lehet.
3: Gondoljunk
2: amúgy
3: csak lehet. Bele, tehát hogy tényleg az is tud olyan magas fokon működni, hogy az már átmegy egy ilyenbe, hogy akkor na. Nem azért vész, hogy jó bezabály. Tudom, hogy furcsa ez egyébként vajdasági szempontból nézve, ahol a mennyiség a fontos. Olyan helyeket keresünk, hogyha be is ülünk valahol, ahol jó nagy pizzát adnak, meg tudod, meg jó, meg pakolják a karagyorgyevával, meg a nem tudom mivel, meg sok sajt van benne. Az egy fontos szempont. Karagyorgyeva, tisztlával, sok, de egyáltalán nem az arányok, nem, az élvezet.
2: Sok sajt legyen igen. Benne. Igen.
3: Tehát ugye így, na.
2: De figyelj, van egy étterem,
3: ahol nehéz így igen. Nézni, de egyébként nekem meg volt alkalom egyszer, na. Nem olyan régen egyébként egy ilyen fine diningos vacsorán részt na, venni, de nem vendégként, ott így dolgoztam, de kaptunk kústolót,
2: na.
3: És így gyerekek ott jöttem, hogy basszus, ez teljesen más.
2: Hogy így fincsi?
3: Ez nem az evés. Ez nem evés. Ez egy teljesen más kulináris élvezeti faktor szintet üt meg. Nagyon durva egyébként. Tényleg is olyan fantasztikus, tényleg is így eszed, és ezt nem is tudod úgy enni, hogy most akkor itt te eszel, és hogy jól lakjál, nem az a célod, hanem hogy kiélvezd. És akkor nyilván ezt támogatják valami, meg nyilván.
2: Igen.
3: Hozzáillő italokkal, kis előadás, mini előadást hallasz, tudod, hogy mit figyelj, hova hat, mit tudom én. Ez amivel mi szoktunk poénkodni, hogy lecsengés, tudod, ugyanakkor meg van benne
2: hozza,
3: egy ilyen.
2: Szóval
3: és
2: benne.
3: Ilyen olvasatban a gasztronómia az simán szórakozás igen. Is lehet. Figyelj, minőségi szórakozás ráadásul.
2: Érdekes, ez nem fine dining, ugye van ilyen valami ilyen fine dining, meg a street kaja közötti valami mix, most ez is így divat egy ideje. Elmentem ilyen étterembe, és képzeld el, hogy fogalmam sem volt, hogy mit fogok kapni, de láttam a leírást. És a leírás...
3: Bocsánat, az... igen, Dávid írt nekik, ugye a bűkösünk, hogy jól beszéltek, és akkor egy ismerőse mondta mindig azt, hogy gyűlölöm! Tehát ilyen típusú.
2: Ja, igen. Utálja.
3: Gyűlölet!
2: Igen. És mit kezdtem el most mesélni valamit? Aha, ilyen az a kaja, ez a street meg a fine dining között, hogy láttam a leírást, és akkora leírás volt, valami húskaja, ilyen valami steakes valami, hogy mondom, megnézem az árát, mondom, ez valami jó lesz. Meg volt valami desszert, aminek megint Zoli akkora leírása volt, hogy mondom, ehhez nem lesz elég három tányér. És kijött a hús, ilyen a picike, ekkora edényben, most így nekem mutatom, ez mekkora Zoli, ez egy 20 centi, 22?
3: Pici. Hát egy ilyen.
2: Úgy kis húsikák, úgy
3: hát az nagyjából ekkorát adnak a Mekibe, ugye a hamburgerben.
2: Igen.
3: Ekkora hús.
2: Úgy szépen, hogy fel volt úgy üsszeletelgetve, és akkor az a hatalmas leírás, az igazából a szósznak az alkotó eleme volt, amiben ő tocsogott, meg hogy az a kis kikevert valami tálkában, ami volt. A desszertnek pedig azért volt ekkora leírása, mert az az összes ízvilág találkozik abban a pici kis desszertben. Uh-huh. És akkor, de ez is az, hogy ugye mire számít. Én azt hittem, hogy enni fogok egy jó.
3: De jó volt.
2: De ami persze fincsi volt. De
3: más a megközelítés. Most benned is ott az irónia, de mondom, ez belénk van kódolva.
2: Ja, nem csak azt akarom mondani, hogy ha tudom, hogy mire számíthatok, akkor tudom, hogy azért megyek oda, mert ezek egy olyan jót. De én akkor nem tudtam, mire számít, csak láttam, igen, hogy nagy, hosszú a leírás. Nem írták oda tipikusan, ugye ezeket a helyeket nem írják, hanem amit megszoktuk, hogy sza, pola, kilogramma, pecsenog, mésza, ugye nem írták oda, hogy mennyi hús van benne, meg stb. De mindegy, de különben finom. Sőt, egyszer jártam úgy, hogy elmentünk egy étterembe a családdal, ami annyira friss volt, hogy még a konyha része nem működött, csak a desszert részleg. És akkor ettünk desszertet, és ott hozták egy gyönyörű tányra, meg egy gyönyörű picike kis desszert, és ott éreztem én hát először, hogy ez nem olyan, amit be fog most habzsolni. Annyira sok réteg volt rajta, annyira réteg csoki, meg ez, meg az, meg minden, hogy ezt ő kiélvezett, és úgy tényleg igazából adja de ezeket a dolgokat.
3: Igazából, hogyha most a kajárásról beszélünk, akkor szerintem így mindenre sokfajta kajánál tudod ezt elérni, ezt a szintet, hogy ne ez a habzsolás legyen, hanem, és ez konkrétan akkor lehet, hogyha mondjuk tényleg kicsit úgy lenyugtatod magad, de ugye ez tök jó, több vonatkozásban is. Tehát rákoncentrálsz, leülsz kajálni,
2: igen,
3: és elkezdesz odafigyelni az ízekre. Ja. Szerintem egy hagyományosabb házi random ebédnél is valahol hát nem főleg, lesz ekkora élmény nyilván, de jó. Hát igen, hogyha rossz, akkor nehéz.
2: Rákoncentrálsz, hogy ez tényleg rossz. Csak úgy finom,
3: ez is előfordulhat. De mi történt, addig kizártad a világ problémáit.
2: Kizártad a világ.
3: És arra koncentráltál. Az egy dolog, hogy milyen megállapításra jutottál.
2: Egy nagy művész vagyok, te csináltál olyat, hogy tudod, melegíted a kaját, és akkor égeted le?
3: Nem.
2: Én már csináltam. És utána teljesen jó kaját eszed, és de jó, keserű.
3: Viszont újra melegítésnél most rájöttem, igen, egy jó megoldásra egyébként. Azt hiszem, hogy te sobnál láttam ezt, hogy amikor valamilyen előző napi ételt, ilyen hús, meg ilyen sültek, azt nem a mikróba, hanem az airfryerben melegítette meg.
2: Airfryer.
3: És képzeld el, hogy a Rissrosz pomfrit krumpli, nem volt az Rissrosz, csak hát azzá vált ugye egy nappal később. Fölélet. Tudom, milyen finom volt?
2: Mi a franc?
3: Nagyon jó volt. Csak nekem konkrétan az a típusú kaja, az az ilyen pomfrit, meg amikor ez ilyen csirkefallát, csirke, meg nem tudom. Na az, amit én tényleg így nem tudok ugyantól odafigyelésem, ott így semmi más nem érzed, csak a csirkehús, meg az, hogy olajba sült. Ennyi. És az ami tényleg így, ott is próbáltam, hogy na, akkor kicsit lassabb, és így nem, az tényleg így, ez jó lakját, tudod,
2: mátogass bele a majonézbe.
3: Igen. Én is igen, úgy szoktam menteni, hogy vettem már külön ilyen ezt a sweet chili, azt nagyon szeretem, hogy a fokhagymás nagyon finom, édes. És így abba, tehát így martod, így iszod belé, az üvegből.
2: De ez katasztrófa, meg különben az egy dolog, hogy
3: egy különben... Ez már
2: tényleg most egy jó ideje, most már így állok át a másfajta étrendre, azért, mert én ezt szeretek szórakozni, meg én ezt szerettem így magamat tesztelgetni. Most már eljutottam oda, hogy egészen külön étrenden vagyok, amivel nem is próbálok már csak ráerőtetni, mert ez az én dolgom, nem akarok én senkit se szmárázni ezzel. De volt egy hatalmas felismerésem, hogy a tesóm eljött hozzá, és azt mondja, hogy ő nagyon, nagyon szeretne rendelni ilyen ezt az úgynevezett pirecsekorpát, amit te is mondtál most,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen.
2: És basszus, hogy kibontotta, és várja, én a pirecsekorpát annyira szerettem, hogy abban bele tudtam fulladni. És most így néztem, és
3: nem
2: ezt,
3: annyira.
2: És én ezt nem ettem.
3: Hát tudjuk, hogy készítik
2: és
3: el.
2: És szörnyű, hogy így...
3: Nekem legalábbis.
2: Pedig az régen, hogy szerette, basszus. Na mindegy, egye meg a fere. Úgyhogy ez van, ez előfordul. Na mindegy, szóval na, ezeket
3: nem
2: a dolgokat
3: nem mond
2: így,
3: rosszakat az öreg.
2: Nem mond rosszakat tényleg.
3: Bocsánat, hülyeség, és viccelünk, nehogy komolyan vegyetek.
2: Szóval az a lényeg, hogy a doki összetett ezeket a dolgokat, de az a lényeg, hogy mértékkel szórakozzunk, azért mindenben mértékletesség. Ne gyűlölködjünk, és foglaljuk le az agyunkat. És
3: amúgy nem tudom, az ilyen nagy, magas kort megélő embereknél, amikor így nyilvánosságra hoznak valami interjút velük, igen, akkor ők akarják azt, hogy megosszák a hosszú élet titkát az emberekkel, vagy fölteszik nekik ezt a kérdést, mindig van egy ilyen, hogyha egy idős emberről olvasol, mindig akkor mindig elmondja, szerintem
2: mindig,
3: és mindig teljesen más, tehát igazából ebből láthatjuk azt, hogy hát nagyon-nagyon emberre válogatja, ugye az általános ellenpélda egyébként az ilyen magas kort megérő, nagyon, nem is tudom, a boldogság, boldog legyél, a szeretet, de mindig jönnek ilyen nagy puffogtatásokkal. Persze ez is benne van, meg fontos dolog, de hogy nagyon emberre válogatja szerintem az, hogy ki hogy ér az életét, meg hogy milyen a milyenek a testi adottságai szerintem. Tehát most ellenpéldaként itt szeretném behozni, amit mindig behoznak, Churchill. Ma olyan magas kort ért, meg nem tudom, azt hiszem 90 pluszosan halt meg, végig itta meg, nem tudom, szivarozta az életét.
1: Igen.
3: Na, tehát, hogy nála meg az vált be, tehát, hogy így...
1: Nála az, jó, az, igen. Nála igen. Az étrend volt a jó, de hát, van, ennyi. Van. Ennyi.
3: Hát meg zabált nyilván, hát ugye mindig kövér, ugye túlsúlyos volt akár, ha mikor nézel róla a képeket, akkor ugye ezt látod lényegében.
1: Kézzel fitnesszett volna, még ma is élne. Nem biztos.
3: Meg azért végigvitt egy második világháborút.
1: Amúgy?
3: Elég hálátlan pozícióból indulva, tehát hogy így, na.
1: Stresszből is kiállt neki nyilván, úgyhogy.
3: Igen, igen, igen.
1: És nem volt ADHD-s, gondolom, nem volt ideje.
3: De biztos, hogy az volt. Nem. Biztos, hogy az volt.

0: kulturált finom humor már a kora reggeli óráktól.
1: Kisbacsi, amikor kiskorában meglacsolt a virágot, akkor mondták neki, hogy ja, kis, nem is Zolikám, hanem kisbracsnyókám. Milyen ügyes vagy, így meglacsoltad a virágot, itt van 500 euró.
0: Az igényes szórakozás magas iskolája. Panna reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Beszélgetünk itt az ilyen bicikli zárakról, és írja nekünk Kati, hogy egy ismerősöm a számkódot zárat annyi idő alatt nyitotta, úgyhogy nem ismerte a kódot, mint én, aki ismertem a kódot. Volt olyan, aki ezt tökére fejlesztették különben abban az időben. Ezeket különben így én nem is szeretem már, de különben átváltoztatták, mert régen hogy volt? 3 kombináció volt? Szerintem most 4-5. Azért az egy kicsit nehezebb.
1: Várjál, mibe? Szám?
3: Biciklizár.
1: Merjál, nekem van 5. Merjem.
3: Várjál, 5. Nem, 4.
1: Öt. Az enyém az 5-ös. De ez ilyen full basic.
3: Basic?
1: Nekem is olyan érdekes, hogy mindig így várom az ilyenek, amikor elmentem megvenni, mondjuk nem tudom, 2-3 évvel ezt az ilyen zárat, mondom, nincs kedvem, aztán nekem is van egy ilyen nagy láncos, de az külön súly, ez táskába kell vinni, de rettenetesen
3: nehéz. Kővinni.
1: És vettem ezt az ilyen spirált, tudod, és ilyen számkombinációs, ötös, és így vártam, hogy odaadják majd a kódot hozzá, és így nem, hanem gyakorlatilag te, amíg nyitva van, be tudod állítani, bármikor rá tudod állítani, olyan mechanizmusa igen. Hogy akkor beállítasz magadnak egy számot, zseniális egyébként. Hát az tényleg olyanra van, hogy akkor beszaladsz ide-oda, mit tudom én, legyen csak ott lezárva egy kicsit, tudod, így nagyon kevés időt hagysz, akkor annyi dolat nem nyitják ki. Eddig megóvta a bringát, de mondom, oda kell figyelni arra azért, hogy hosszabb ideig nem kéne ott hagyni, se legalábbis én nem szoktam.
3: Mihály értekünk.
1: Voltam, úgy hiszem, hogy ez az ilyen 3-as vagy 4-es számkombinációs. Egyszer a Máté barátom a gimnáziumban, kint voltunk így az udvaron, szünetben, és akkor ott így le voltak zárva a biciklik, és ott így elkezdte így csacskázni, hogy szép magyarul szoktuk így mondani.
3: Igen.
1: Az egyik ilyen számkombináció zárt, és véletlenül kinyílt. úgyhogy kaptuk az alkalmat, és akkor nem ártottunk a tulajdonosának, csak így áttoltuk, jelet adtunk arról, hogy kinyitottuk, és áttoltuk máshova, és máshol zártuk le, és visszazártuk. Igen, csináltunk egy ilyet, csak hogy tudjon róla, hogy na.
3: Szemtelenek vagytok.
1: Igen. Jártunk itt.
3: Írják, hogy valaki. A számos zárakat a legkönnyebb kinyitni. Hát igen, írja nekünk Zoli.
1: Írj is, Máté, csak akkor egyszer sikerült.
3: Igen.
1: Hát ez tök véletlenül volt. Abszolút. Tekerészte.
3: Hopp, jackpot.
1: Jackpot. Azért is van ez igazából, mert ugye nagyon sokszor szerintem, hogy ritka az a fajta ember, én legalábbis úgy állok hozzá az én számkombinációs záromhoz, hogy mindig csak ilyen 1-2-3 számot szoktam így áttekerni. Fogott te azt, de nem az a kombinációt, hanem úgy áttekered.
3: Hát de mi a kombinációd? Mi egy régi, amit most nem használsz?
1: Mondjam el most, hogy mi a kombináció.
3: Egy régi, amit nem használsz már.
1: Mondd meg te a bankkártya belépő PIN kódodat.
3: Hát jó.
1: Mondd már el.
3: Egy régit? Elmondok.
1: Nem tudok régit. Nekem szerintem sose volt ilyen. Ez talán az első ilyen, azt már nem fogom elmondani.
3: Nekem nagyon sokáig az ott a bankkártya száma a réginél, mert az már nem aktív. 6697.
1: Ez milyen jó beütni.
3: Tök. Titititit, abszolút igen. Jó.
1: Egy sávon vagy végig, ugye? Egy oszlopban.
3: Hát nem, 6-6 az egy vonal, meg a 9.
1: Ja, 7 az nem ott van.
3: Aha. És a 7, de viszont alul van, de a 9 vonala, de mint egy löbetű.
1: Érdekes,
3: ugye?
1: Én is az ilyen 4-számjegyű PIN kódokat mindig úgy jegyzem meg, hogy oké, a számot is tudod, de inkább a mozdulatról, hogy hol vagy a számlapon, hát milyen mintát rajzolsz.
3: Így jártam a boltba, hogy minta alapján, tudod? Aha. És akkor oda mentem a boltba, és valamit elbeszélgettem az eladónővel, és így oda érek a géphez, hogy beüssem, és így nincs a kezembe a vonal. Várj, akkor kéne tudni a számokat. Mondom, elnézést, mondom, maguk már jártak, hogy mondom, nem tudják a kóra, mondom, holnap visszajövök, jó? Másnap viszont, és kifizettem.
1: Igen, meg most írjék, Máté, hogy annó, azért kérdezett, hogy akkoriban mondjuk egy biciklizár mennyire lehetett biztonságos abban az időben, amikor az autókat is úgy látták el, a Renault 4-es, Lada, ezeket kavicsa 5-ös pénzérmével ki lehetett nyitni.
3: Ki lehetett.
1: A lényeg az volt, nekem hogy valamivel el tud fordítani.
3: Igen. Pontosan. Sziasztok, Zoli, a helyetekben megvártam volna a kerékpár tulajdonos reakcióját, vajon mi fordult a fejében?
1: Hát igen.
3: Dani írja ezt nekünk. Abszolút.
1: Meg kellett volna lézni.
3: És azt jelenti nekünk Mihály Angliából, hogy jó reggelt, miért nem volt tenap reggeli? Hát mi volt ez, valami kiskegyed műsor? Nem, hát az is reggeli volt. Csak olyan még nem volt, hogy két lány volt egyszerre.
1: Csajos reggeli.
3: Nem Csajos tetszett. Reggeli volt.
1: Akkor el lehet kapcsolni.
3: Nem hallgattam bele, de nem tudom elképzelni, milyen volt a tenapi műsor.
1: Én az elejében belehallgattam, akkor
3: táskákról beszélgettek?
1: Nem táskákról, akkor is valami kajáról. Nem tudom, ott Edina mondta ezt a kolbászos történetet.
3: Már megint nem normális, különben komolyan. Állandóan csak kolbászokról beszél.
1: Eskü, tehát egyet kaptam, aztán nem volt időm tovább, mert mennem kellett már, úgyhogy na, ennyi csíptem el belőle.
3: Edináról, ha más nem is tudtunk meg, az biztos, hogy az esze a kolbász körül forog. Az
1: meg hát ugye a reggeli oldaláról is posztoltak egy képet, és ott is étel van.
3: Igen, hozott valami muffin.
1: Reggeli. Nem véletlenül reggeli a reggeli.
3: Sajnálom, de jó, hogy nem én voltam vele.
1: Szó szerint veszélye.
3: Hoztam volna reggel a muffint, és így, na, kóstolt meg, és én meg így,
1: nem. Muffin.
3: Őrültek háza.
4: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: 91.5. A jókedv meg a helyce.
1: Annó reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Na Zolikám, kapaszkodj, a kardiológus elárulta, hogy mi az az 5 dolog, amit nem szabad csinálni este 6 után.
4: Kardiológ. Mit mondott a kardiológus? Tehát, hogyha a szívegészségéről van szó, ugye legtöbben ugye nyilván arra gondolok, hogy mozgás, étrend, dohányzás, stb. Stb. Viszont a kardiológus azt mondja, hogy sokkal fontosabb ennél az esti rutin. Az esti rutin, amely lelkünkre, szívünkre, fizikumunkra egyaránt.
3: Hat.
4: És hát hat főleg után. A pihenésünkre. Hat után.
3: Azt mondják, hogy semmi szájvíz. Mondom, mi?
4: What?
3: Azt mondja a doki.
4: Egyaránt. Hat. És hát hat főleg után. A pihenésünkre. Hat után.
3: Azt mondják, hogy semmi szájvíz. Mondom, mi?
4: What?
3: Azt mondja a doki. Este 6 után. Például már nem javasol erős antibakteriális

0: Lehet, hogy ilyen kitalált nevek, tudod? Biztos, a cím szerzője, hát találjunk egy kardiológus, hogy találjunk neki valami nevet.
1: ChatGPT-be.
0: Dr. Francesco Lomonaco, igen.
1: Francesco Lomonaco.
0: Ez körülbelül egy olyan név, amit a ChatGPT javasolna egy olasz kardiológusnak.
1: Igen.
0: Lehet, hogy tévedek is egyébként, hogy egy szakember. Mire rákeresek egyébként, rá fogok keresni.
1: Francesco, Lomonaco.
0: Vagy mennyire nem. Lomonaco.
1: Amit keresed, közben elmondom, hogy Lomonaco, azt is nézte, hogy
0: London, arra. London, itt van. Komolyan? Itt van, Francesco Lomonaco, itt van. Ám.
1: London?
0: Bizony, híres.
1: Brit kutató?
0: Brit.
1: Brit. Azt mondják, képernyő off.
0: Képernyő off.
1: Képernyőidő, kedvezőtlenül 6.
0: Ebben van igazság. Jó, tehát, jó, ez felkavarja, ez nagyon hozzászoktunk a képernyő, ez nehéz ezt így, de zépfére lehetne tenni ezt a képernyőt.
1: Most képzeld el, hogy én úgy alszom el, hogy este megiszok egy kávét, nyomkodom a telefont, és elalszok simán. Képzeld el, hogy így kidobnám a kávét, meg így a képernyőt, és én milyeneket aludni. Hát a kézzel milyeneket aludni.
0: Nem tudnál aludni.
1: Hát lehet, olyan mélyeket aludnék, hogy fölkelik, és így kipihentem 8 évet.
0: Igen, lehet.
1: Egy este alatt.
0: Lehet. Nekem is egyébként elég ritkán, de előfordul, hogy ilyen nagyon korán elmegyek aludni, és így felébnek reggel, és így nem tudok magamban mit kezdeni, annyira jól érzem magam.
1: Ugye? Gyorsan elrontod.
0: Gyorsan elrontod.
1: Gyorsan nézd, ami rossz tartalmat a neten.
0: Igen.
1: Azért kell a mozgás, de ügyesen és okosan, mert hogyha nagyon későn így felpörgetjük a szervezetünket, és utána akarunk elaludni, akkor az gáz. Nekem volt egy barátnőm, mármint olyan barátnőm, aki csak a barátom volt és nő.
0: Igen, igen.
1: Ő például
0: just
1: pont...
0: a friend.
1: Igen, just a friend. Ő olyat csinált például, hát nem mesélte nekem egyik este, hogy kézzed, még este éjfélkor muszáj volt szobabiciklizni, mondom, mit csinált. Azt mondja, nem bírtam aludni, nem volt elég fáradt, hogy felmentem 40 percet szobabiciklizni, hogy utána aludjak. Hát látod, nála például ez a logika, amit Francesco mondott, ez nem működött, mert épp azt, hogy fölpörgette magát, és utána aludt egy jót.
0: Aha.
1: De érzem, de vágom én, ez mi van akkor, amikor túlpörgetted magad, és nem tudsz aludni. Én akkor nem tudok elaludni, amikor valaki felcseszi az agyam.
0: Aha.
1: Van ilyen párszor. Valaki, mert néha így betalálnak. Az évek alatt ezért elég jó vagyok a hülyeségeknek az ilyen lepattintásába, de néha betalálnak, úgy fel tudom cseszni magam, hogy olyankor nem tudok aludni.
0: És akkor elkezdett szobabiciklizni.
1: És akkor nem, nincs szobabiciklizni.
0: Nincs
1: szobabicikli. Volt ellipszisem, de nálam is, mint mindenkinél, fél éven belül ruha akasztó lett, úgyhogy eladtam. Eladtam, még volt értéke.
0: Az ellipszis. Igen, tehát azt mondja, hogy kell a mozgás, nem szabad nagyon felpörgetni magunkat, ezt mondja Francesco.
1: Igen.
0: Doktor.
1: Na, de mi van, Zoli, a légzőgyakorlatok, hogy erre vagyok kíváncsi.
0: Ugye ezek nagyon sokat segítenek az ellazulásban, egyfajta meditáció is a légzőgyakorlat, és a szakértők szerint ugye az esti órákban annyira nem ideálisak, mert ugye ezek a gyakorlatok egyeseknél csökkentetik az oxigén szintet, plusz munkára kényszerítik a szívet. Ezt mondja Francesco. Tehát, hogy itt igazából az van, hogy hiába mondjuk, hogy ez nagyon jó, a légző gyakorlatok azok egyeseknél nem működnek. Másoknál igen. Valaki csak ki tud elaludni.
1: Aha.
0: Vannak applikációk is, mint ez a Calm, meg ilyesmi, még ilyen légző gyakorlatokra hívják fel a figyelmet. Na, akkor most így villog a telefonot, hogy akkor most így csináljuk légző gyakorlatokat. Szóval nem biztos, hogy ezeket este kell csinálni. Azt mondják, hogy de talán, tehát igazából a légző gyakorlatok, ez egy elég nis dolog. A legfontosabb jön, az utolsó. A vacsora.
1: Na?
0: A vacsora. Hát ezzel kapcsolatban, hogy mit mondottam?
1: Velem, ja, hát mit, azt mondja, hogy lefekvés, hogy 2 órával ne együnk.
0: Igen. Én hallottam már 2 órát, 3 órát.
1: Hát most figyelj, alapvetően én erre sem vagyok érzékeny, de nem szabad sokat enni este. Én most egy ideje próbálom azt, hogy engem este felé elkap, őrületesen elkap, általában 9-kor max, tehát az a 9 utolsó pillanat, amikor elkap, hogy nagyon ennék édeset. Na most hál' Istennek, hál' a jó Istennek, olyan világot élünk, ahol mániákosan rámentek a gyártók, hogy cukormentes az, aha, nem tudom én, dobáld a Robi, haláli volt valamelyik nap, gyerekek, nem hisztek el. Találkoztuk a haverok, és hoztak cukormentes üdítőt. És így dobáld a Robi fogja a kezébe, és mondja, hogy ez most komolyan cukormentes? Azt mondjuk, igen. Hát, hogy kibontja, tudod, ilyen dobozos üdítőt, kibontja, így belehörpid, így, hát de most komolyan cukormentes? Az igen. De akkor mitől édes? Aha. Mondjuk az édesítőszert. Ja. Jó, azt hittem, cukormentes italok, de nincs cukor, hogy azok ilyen rossz ízűek. Mondta, hogy hülye vagy. Mondom, nem, ezek ugyanolyan jó. Van
0: benne édesítőszer.
1: És akkor képzeld el, van rengetegféle ilyen édesség, ami alacsony kalória, teleproteine, minden a pudingtól, a rizs, a rizsen keresztül, majdnem elharaptam a nyelvem, majd megharaptam. Rizs, akkor van ez a, ez ez a skír, amit mondjuk én nem szeretek, de van az. Ski.
0: Hát meg tényleg, nincs, én is így pontka-mutka próbáltam, és nekem se jött át. De...
1: Nekem annyira nem, nem tudom, olyan furán savanyú, vagy nem tudom.

0: És egy csomó ilyen van, és akkor ezért lenyugtatom magam, szuper, kevés kalória, mint tudom én, 200 kalórián belül vagy, van benne minden, ami kell, ki van elégítve az édesség iránti vágyam, és
1: na, látod, milyen jó, igen.
0: Ezt megeszem este. De, biztos, szóval, hogy nem este kéne enni,
1: valaki 10-kor fekszik, akkor 8 óra, akkor még vacsorázhat egyet. Igen. Ezt mondja
0: de
1: a doktor.
0: A leggyilkosabb, tehát én ezt találtam meg magamnak, hogy biztos most majd a szakértők, hogy ezt így nem szabad, de én ezt így csinálom, nem érdekel. Engedjétek már meg nekem, hogy valamit csinálok, ahogy én akarom. A másik pedig az, hogy az, ami a legrosszabb nekem, az a pizza lefekvés előtt.
1: Ja, persze. Ez az összes ilyesmi. Az összes ilyesmi, meg ugye ezek a panírozott húsok, meg a stb. Ezek a legrosszabbak lefekvés előtt, mert ezek így egyhogy agyon csapják a pihenést.
0: Aha.
1: Ezek tényleg úgy megszenvedtetik a szervezetet, hogy az elképesztő. Tehát itt ha nem fogyasztasz semmit egész nap, és mondjuk este így bezabálsz ezekbe, akkor véged van. Tehát, hogy így nyilván alszol, meg ilyesmi, de tehát egy, hogy...
0: Szomjas vagy?
1: Én például annál szó, igen, fel kell, hogy szomjas vagy, tehát így nagyon-nagyon szenved.
0: Az durva.
1: Szenvedsz tőle. Nagyon sokat lett.
0: Az durva.
1: Úgyhogy
0: ezek... Na úgyhogy, ezek
1: hát
0: így
1: ez van.
0: Van,
1: ez
0: így
1: van, van. Igen, ez szenvedés. Van. Szenvedés az egész. Dr. Francesco Monaco a tanácsait hallottátok. Mm-hmm. Cool and Dre. It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know? DJ Khaled, I see you. Cool and Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Beszélgetünk mindenféléről, főleg az alienek. Ennek most az az apropója, hogy megjelent ez a Disclosure Day, amit én nem láttam. Hát az új Spielberg film. Az új Spielberg film.
2: Az kijött ami, már. Kérlek, az a mozikban van most, ugye?
3: A Disclosure Day, ami nem is tudom, hogy most magyarul milyen címet kapott. De
2: a
3: kinyilatkoztatás napja, vagy a nyilatkoztatás napja, vagy valami ilyesmi. És hát fele más kritikákat kap. Szóval
2: igen, néztem a trélert, és akkor Spielberg mondja, hogy mert ez mind igaz. Én mondom, hogy ájd. Mi ott az alapsztori? Az ilyen full ilyen űrlényes valami.
3: Na írja mondja Robi, hogy szobaton nézte a moziban, na majd írd meg, hogy milyen.
2: Tényleg?
3: Azt mondja, nagyon csúnya szóval írta, hogy nagyon jó.
2: Nagyon jó. Meg kell néznem.
3: Hát igen, meg kell néznem. Szóval ennyire jó. Mert mindenféle vélemény van.
2: De mik a vélemények?
3: Hát, hogy igazából semmi újat nem ad a Spielberg, olyat is olvastam, hogy nagyon jó.
2: Dobáld a Robi, annyira jó tét, ezt nem lehet beolvasni.
3: Nem lehet sajnos beolvasni.
2: Végig élvezte.
3: Maradjuk egy, hogy végig élvezte.
2: Végig élvezte a filmet.
3: Na mindegy, szóval írnak hideget, feleget, majd megnézem én is, kíváncsi vagyok rá, nem tudom.
2: Dobáld a Robi.
3: Ennyire szereted az alieneket, vagy az űrlényeket? Ennyire bejönnek? Hát jó, igen. Most tudod.
2: Na, hát,
3: kinek a pap?
2: Igen, nagyon durva. Ja. Na, de miről szól ez úgy alapvetően? Én már esküdöm emlékszem. Hát, néztem a trélert, de...
3: ez az. Miről szól? Jó kérdés.
2: Na ez az. Valamiről szól.
3: Valami készül, jönnek. Tudják, hogy vannak, de hogy jönnek. Aha. Valóban.
2: Jaj, tényleg, ez itt amikor vannak? Van a...
3: Köztünk?
2: Jaj, segíts már, hogy hívják? Emilia Blunt, ugye?
3: Igen.
2: Ő az egyik fő
3: Emily
2: szereplő.
3: Blunt.
2: Emily igen. Blunt. Igen, így van.
3: Igen.
2: És akkor van ilyen, hogy hát igen, most már megvan. És akkor tudom, hogy így, ő egy ilyen bemondó, és akkor igen, így veszi a tévé, és akkor hogy good evening, és így megáll, és csak valami... És valami ilyen hangok jönnek, és így...
3: Ja. Egyébként az Emily Blunt-nak hát van egy olyan arca, ami elég ijesztő.
2: Igen. Azért ne haragudj, én is azért meglepődik, így beszélni korán reggel, és mond rád, és akkor képzeljétek, néztem azt, hogy megáll, és akkor ilyen hülye feljei rád néz, és így...
3: Én ezt csinálom békeidőben.
2: Teljesen
3: hétköznapi dolog nálam egyébként. Ha látnánk otthon, hogy én miket csinálok, tehát, hogy valamelyik nap így...
2: Aha, itt van, Robi írja. Hú, figyelj, azt mondja. Az idegenek régóta nálunk vannak. Egy privát cég titkolja évek óta. A kormány se tud róla.
3: Pár embernek tele lett a töke, és kiszivárogtatták. Ezt kéne a DVD hátuljára írni. És...
2: Ne haraguljatok csak! Dobáld a Robi, ez a legjobb összefoglaló, amit valaha olvastam.
3: Ebben minden benne van. Ebben minden
2: pár
3: benne
2: embernek
3: van.
2: Tele lett a töke, és kiszivárogtatták. Hogy tudsz ilyet írni? Na mindegy, szóval... Alapvetően a sztori nem
3: a
2: rossz.
3: A kormány se tud róla. Hát ha már a kormány se tud róla, akkor ez egy jó sztori.
2: Akkor story, az jó nagy.
3: Pedig a kormány az mindig tud róla.
2: Hát az mindig tud.
3: Az minden, nem volt olyan film. A legjobb volt a függetlenség napjában, amikor leviszik az elnököt oda az Éria 51-be.
2: Hát az elnök se tudott róla.
3: És akkor ugye az elnök mondja, én erről miért nem tudtam? És akkor hát meg akartuk óvni, elnök úr, vagy valami ilyesmi.
2: Igen.
3: Azt mondja, ami ritka, hogy a végén be is mutatják az idegeneket. Oh, ezt nem sűrűn szokták.
2: Oh.
3: És legalább hát így CGI szempontból jó ez a film, tehát nincs ilyen gyagyás.
2: Hát nem hiszem, hogy Spielberg nem
3: csinálja. Nem olyan, mintha én csináltam volna?
2: Nem hiszem, hát Spielberg. Az, hogy a fullos.
3: Jó, hát végül Spielberg persze, volt ez egy költségvetés.
2: A...
3: Most tudom, hogy egyébként a két legnagyobb, mindjárt elmondom, csak micsoda? Gyorsan majd megnézzük ezt a Disclosure Day-t, és akkor beszélünk erről biztos, de most ugye két nagyon nagy szenzáció van a mozikban.
2: Igen.
3: Az egyik a Backrooms, a másik az Obsession.
2: Na,
3: ez a két
2: mi?
3: Film. A Backrooms az egy ilyen horrorfilm, egy ilyen liminal space-es horrorfilm, hogyha valakit érdekel, hogy mi az a liminal space. Nézd, most nagyon egyszerűen kéne neked összefoglalnom, akkor gondolj vissza a 80-as évek elhagyatott plázáira, meg irodaházaira, azt a végtelenséget, azt az ürességet képzeld el, amit ezek az ilyen irodaépületek, meg ezek az ilyen elhagyatott helyek jelentenek, és nagyjából ez a horrorfilm alapja, ugye ez egy régi YouTube csatorna, egy nagyon népszerű YouTube csatorna alapján készült. Azért szenzációs ez a két film, az Obsession meg szintén egy horrorfilm, egy megbolondult lányról szól, aki nagyon beleszeret valakibe, de ennek van egy természetfeletti oka.
2: Jó,
3: mindegy, tehát ez két film, ami idézőjelesen, nagyon idézőjelesen, apró pénzből készült,
2: jó.
3: És vagyonokat kaszálnak vele. Két youtuber, mind a kettő rendező youtuberként kezdte,
2: igen.
3: Nagyon amatőr szinten, és eljutottak oda, hogy forgattak egy-egy filmet, tehát ez két teljesen egymástól független alkotóról beszélünk, tehát Obsession, Megszállottság és Backrooms, hátsó szobák, és ezek a filmek tarolnak. Tehát ezekkel mondjuk milliókat keresnek, úgyhogy vagy 100 milliót, nem tudom, nem most pontosan nincsenek előttem a számok, de lényeg az, hogy óriási pénzeket, úgyhogy apró pénzbe készültek. Wow. És most ez egy ilyen új hollywoodi trend egyébként, tehát most ez szerintem nagyon sokan így kedvet kapnak majd a youtuberek, hogy akkor csináljunk filmeket függetlenül.
2: Hát igen, azért, mert a... Hú, basszus. A legelső ilyen az a horror volt, amikor kint vannak egy kamerával az erdőbe, segíts, hát biztos...
3: Blair Witch Project. Igen.
2: Igen, ugye?
3: Igen.
2: Az ott a legelső, ami ilyen nagyot...
3: Igen,
2: nagyot
3: ott üpött. A marketing hype volt nagyon érdekes, mert ott egészen a bemutatóig ezt a filmet, a Káni bemutatóig úgy állították be, mint hogy ez egy valós sztori lenne.
2: Hát igen.
3: Készült egy ilyen... Hát egy ilyen verkfilm, ugye ezeket így hívják.
2: Igen.
3: Ami gyakorlatilag úgy mutatta be az egészet, hogy ez egy megtörtént esemény.
2: Aha.
3: Igen. Ír megint valaki, Emily Bluntról valaki kifejtette a véleményét, nagyon szép hölgynek tartom Emily Bluntot, így írta. Nem igen. Pont ezekkel a szavakkal írta a kedves hallgató, de ez a lényeg az üzenetnek. Beolvasnám, de nem akarom. És na mindegy, és akkor ez volt igen a Blair Witch Project. Ez az egyik első, hogy ilyen kézikamerás, meg ijesztő volt nagyon, nem láttad a boszorkány, de tudtad, hogy ott van, sikoltozás volt, sírás volt.
2: Ja, de a boszorkányos, én nem most tudom, mire.
3: Hát mind ide volt benne, tehát hogy ezek ilyen ijesztő volt az egész. Aha. És az emberek úgy bevették, úgy sokan úgy bevették, pedig ez egy nyilván egy megrendezett sztori volt ott az erdőben, a Blair-i erdőben.
2: Igen.
3: Wow, nem is tudom, hol van, hát... Pennsylvániában valamelyik ilyen középnyugat.
2: Durva cucc. Hát ugye vannak ezek a, és érdekes különben tényleg, mert egy csomó filmben muszáj legyen valami szörny, vagy valami alien, vagy valami. Nekem most így eszembe jutott, hogy erről beszélgettünk, szóval volt egy film, amit annyira meglepődtem, ott az nekem valami eszméletlen kreatív volt. Az
3: Marylandben van, bocsánat. Igen, jó?
2: Bocsánat. Hogy mondják ezt? Én nem is tudom, hogy mit jelent különben. Te lehet, hogy tudod, ez a film, amikor kijött, ez az Annihilation. Uh-huh. Ez biztos, hogy láttad. Ez egy Netflix film volt. Nagyon-nagyon nyomta. Ez mit jelent különben? Ez
3: Annihilation.
2: A kifejezés.
3: Az annihilation az elpusztítani. Az azt jelenti, hogy elpusztítani. Megsemmisítés.
2: Akkor nem tudom mondjuk, hogy ez mi ez a...
3: Megsemmisítés, elpusztítás.
2: Címe, vagy ez miért utal, de a lényeg az, hogy tudod, az van, hogy ugye ott volt az, hogy van egy ilyen
3: Annihilation egyébként így ejtik. Annihilation.
2: Hát így viszont már hallottam. Ez?
3: Igen.
2: Hát minden nap tanul valami újat az ember.
3: Lát-e?
2: Annihilation.
3: Mm-hmm. Magyarul egyébként az a cím, hogy expedíció, ami nem azt jelenti, de...
2: Hát igen, de viszont, de valóban expedíció, ugye, mert átmennek egy ilyen falon, ahol bekerülnek egy új világba,
3: aha.
2: És ott nagyon kreatívak azok a szörnyek, nem tudom, emlékszel, úgy néz ki, mint egy
3: elcseszett nagyon medve. Nagyon régen néztem, igen.
2: Ilyen, akinek félig ilyen, ami koponyája van, ilyen látható koponyája erre, de nem az a szörny, hanem az, hogy úgy üvölt, meg olyan hangjuk van, mint hogyha így mimikálják így az emberi hangot, meg annyira félelmetes.
3: Ijesztő, tudom emlékezni. Na most, hogy így mondod, én ezt, amikor megjelent ez a film, akkor tudom, hogy a Beckével, vagy kivel beszélgettünk erről a filmről, hogy ő ajánlotta nekem, és akkor megnéztem, és tényleg jó volt, vagy úgy mondtam, hogy jó.
2: Elég súlyos.
3: Netflixhez képest ez egy jó film.
2: Elég súlyos.
3: Néhány ilyen alient vegyünk sorra, és akkor gyorsan átmegyünk ezen a témán, ugye itt vannak...
2: De miért? Hát nem muszáj gyorsan átmenni.
3: Nem muszáj gyorsan, de igazából vannak... Itt vannak a mimikek. A mimikek.
2: Na, ezt vágom. Ezekkel, én ezt nagyon szerettem, ezt a filmet.
3: Én is. Én ezt moziban néztem. A
2: Holnap határa.
3: A Holnap határa.
2: Szintén
3: megint csak... Edge of Tomorrow, igen.
2: Emily Blunt
3: ebben is játszik.
2: Igen.
3: Ez csak skifikre szerződik le, esküszöm meg horrorokra.
2: Az Emily Blunt. Úgyhogy ő játszik, meg hát a Tom Cruise.
3: Tom Cruise.
2: Hallod, ez egy jó film.
3: Jó film. Minden napja újraindul, mindig meghalott a parton, és akkor aztán jön vissza.
2: Igen, és akkor ugye az van, hogy itt az a trükk ebben az egészben, hogy ezek az űrlényeknek az a különlegesség, azok kívül, hogy nagyon brutális harcosok, meg ilyen nagyon jó néznek ki, meg ilyen tényleg arra vannak teremtve, hogy gyilkoljanak, meg civilizációkat vegyenek be, hogy így, ha éppen úgy jön ki, hogy így vesztés állnak, akkor egyszerűen az időt így, bang, így visszacsapják. Ugye aha, ez a lényeg ebbe az egészbe. Mert persze, amikor a végén rájönnek, hogy hol van a központi agy, a fő alien, akit hogyha le tudnának győzni, akkor nem tudják visszacsapni az időt.
3: Ja.
2: Akkor így győzhetnek, és akkor ugye erre megy a harc, vagy a Tom Cruise az egyetlen, aki, vagy kevés azok egyike, aki felfogja, hogy ez mindig újraindul.
3: Aha. És próbálja elmagyarázni többieknek, csak azok nem értik, vagy nem hiszik el.
2: Hát igen, és akkor aztán rájönnek, aztán rájöttek, hogy van mások is, csak valami furfang van, ugye, mert régen nézte ezt a filmet, de érdekes, hogy ezt én is moziban néztem, hogy jó nagy volt a hype körül, hogy ugye egy idő után ez majd gyengül, és egyre kevésbé fog emlékezni, és akkor szóval, hogy itt azért van egy ilyen...
3: Ja persze, volt
2: egy ilyen időkorlát, hogy azért igen, lehet próbálkozni egy
3: ideig, de... látványos film, egy ilyen jó film, mindenféle...
2: Mennyire jók azok a gúnyák, amikbe mennek.
3: Igen. Na most a következő néhány, ezek már ilyen klasszik horror mozdulatok, vagy klasszik horrorból jött idegenek. Például a Massa,
2: na, én ezt nem
3: 58-as trash sci-fi horror, ezek ilyen, most például ilyen is volt, egy ilyen hatalmas vörös takony gombócot képzelj el, és az így zabálja fel Pennsylvániai kisváros lakosait. Aha. Tehát ez egy ilyen, rengeteg ilyen horror készült abban az időben, ez az 58, ez viszonylag korai nekem, de mondjuk a 80-as évek az egy aranykor volt.
2: De azt ajánlottál nekem egyet, amiben van a listában. Mondtad, hogy ez vekán, ezt nézd meg. Ezt látnod kell. A dolog.
3: A dolog? Persze. A dolog az egy klasszikus. Tehát
2: hallod, az nem volt amúgy rossz. Szörnyű különben. Hát ez ilyen expedíció. Ez az, amikor egy expedíció van a kint az Isten állta meg.
3: Igen,
2: a
3: norvégokkal együtt ott a déli sarkon, vagy az északi sarkon, és akkor ott egy ilyen alien van, amit nem is látunk, hanem az a lényeg ennek, hogy ő átveszi mindig valamelyiknek a formáját.
2: Hát igen.
3: És akkor nem tudják egymásról, hogy ki az űrlény, vagy ki a szörny, és akkor ebben nem is ez a szörnyű, hanem az, hogy volt, akit így az átalakulás közben kapnak el, és akkor az még csak így félig van átalakulva, és ilyen... Szóval az a nagy titka annak a filmnek, hogy kézi maszkokkal dolgoztak.
2: Ja, komolyan.
3: Persze, tehát ott semmiféle CGI nincs. Minden kézzel készült, és ezért működik ma is jól, mert nagyon jó minőségűek voltak azok a maszkok, meg azok, amiket ők ott elkészítettek.
2: Igen, na most aztán van kettő film, ami rám valami...
3: John Carpenter.
2: Őrült hatással volt.
3: Na?
2: Nekem így nagyon meg... De úgy, hogy mai napig néha eszembe jut. Az egyik az a csillagközi invázió. Én nem tudom, hogy rám mi volt ez ilyen hatása, de ezt néztem, és így nem akartam eljönni, hogy ez mennyire, nem is tudom, szörnyű, vagy nem is tudom, de hát hogy az a lényeg, ugye, hogy vannak ilyen aszteroidák, és azokon az aszteroidákon vannak ilyen valami bogásszerű
3: araknidok. Igen.
2: És akkor azok így jönnek, és akkor így az ember is akkor felveszi velük a harcot, és megindul az űrbe, hogy ugye kinyírja őket ott, ahol ők élnek.
3: De ezt tudod, hogy ez az egész egy szatíra, ez a film.
2: Nem én.
3: Ez egy fasiszta állam társadalom kritikája. Na, tulajdonképpen
2: hát
3: egy ilyen disztópikus film, a Paul Verhoeven rendezte. Azt kell róla tudni, hogy ő ezzel sokkal többet szeretett volna mondani ezzel a filmmel, mint maga a sztori. Tehát az, hogy ők ott harcolnak az űrlények ellen. Tehát
2: de mi van a háttérben?
3: Hát az van a háttérben, hogy ő elképzelte azt, hogy a jövőben a világ egy ilyen rendőrállamként fog működni, tehát minden a harcról szól. És ebben van egy rakás társadalom kritika is. Ha megnézed a mai, nem csak a mai, hanem már ugye Machiavelli is megírta azt, hogy a régi politikai világban is minden, mindig úgy tudod magadnál tartani a hatalmat, hogy ellenségképeket kreálsz.
2: Ez így van, igen.
3: Na most
2: igen.
3: Az ellenségkép ebben az esetben az araknid. Tehát mindenki, tehát azok az araknidok, szerencsétlen araknidok, azok nem igazán van esélyük az emberek ellen az atomfegyvereikkel, meg a satöbbivel, de viszont mindig az a cél, hogy az emberek legyőzzék ezeket.
2: Igen.
3: És harcolni kell, és ez a közös ügy. És a harc. Tehát ugye ez egy ilyen fasiszta állam, ami nyilván egy ilyen rendőr állam, ami csak arról szól, hogy a fiatalok menjenek, harcoljanak ezek ellen, azzal is lefoglalják magukat, és hát ugye ez alapvetően egy ilyen politikai kinyilatkoztatás volt a Paul Verhoeven részéről. Tehát, hogy maga a sci-fi, az csak egy díszlet.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ő ezt így, és ha belegondolsz, tele van ilyen szatirikus pillanatokkal, hogy itt ilyen televíziós reklámokat mutatnak, amik ilyen totál elborult reklámok, meg ilyen propaganda videók, meg stb. És erről szól a film, és ő ezt így képzelte. Na most a második rész, meg a harmadik rész, már ilyen nézhetetlen, tehát ott már teljesen lényegtelen volt az egésznek az elmélete, tehát hogy ő ezt eredetileg miért készítette ezt a filmet. Szóval a csillagközi invázió azt ne így nézzétek, mint egy klasszikus sci-fit, hanem az bizony egy komoly, nagyon komoly társadalomkritika.
2: Hát én abban az időben nem úgy néztem, mint társadalomkritika,
3: mert ugye én sem úgy néztem, és még. Úgy egy vacak filmnek tartottam, amikor meg nagyobb lettem, megnőttem, és akkor leültem úgy megnézni, hogy tudtam ezt róla, akkor meg már zseniális filmnek tartottam.
4: Hát én nekem igazából bejött, nekem ez akkor nagyon tetszett, és emlékszem, hogy tudod, hogy mind sokkolódtam. Nem erre számítottam. A Támad a Mars.
3: Ja, persze, az is egy komédia. Tehát,
4: hát ez egy nagyon fura komédia. Én azt úgy néztem, figyelj, én azt néztem a moziba, és nem fogta fel az agyam, hogy én mit látok. Annyira szürreális volt, tehát emlékszem, a P.S. Brosnan fejét ráültették a kutyára, igen. Meg így mentek, és ilyen kegyetlenül, hogy ezek a marsok úgy gyilkoltak mindenkit. Ott... nem is tudom, de kegyetlenül tényleg. De igazából most lejönnek a marsok, hogy mit van nekünk tárgyalni valók velünk. Igen. Jöttek, hogy Isten hozott ideget, a koga interesszúje, bám, rögtön lőttek, érted? Nem így volt, de hát így volt. És akkor végül kiderült, ugye a hangos zene az ellenszer. Tudom, ezt néztem, és akkor jó, ma már különben tudom, ma már amikor nézzük a Rick and Morty-t, ami annyira szürreális, és hogy tudod, hogy az agyadat meg tudod elengedni. Az, amikor túl vagyunk különben a Trónok harcán, ahol most akkor megszoktuk már, hogy a főhősünk is bármely pillanatban meghalhat. Nem tudom, amikor túl vagyunk a Stranger Things-en, hogy aki félt a horrortól, rájt, egyszer csak azon kapta magát, hogy különben nézi a horror, mert olyan szépen bevezettek minket. Tehát, hogy annyira kiütik ezt a határt nálunk különben, ami eddig volt, legalábbis, hogy nem, hogy szépen lassan úgy egyre durvább, és egyre többet akarsz, és egyre többet, és egyre nagyobb a határ. Tehát abban az időben, mikor ez a marstakok megjelentett, akkor még nem volt ilyen határ, és akkor tudod, hogy nézted, és így, na mindegy, szóval, hogy...
3: Jó, mindegy, igen.
4: Nekem legalábbis ilyen fura volt, néztem, és így, hogy Jesus Christ, mondom, mi történik, és akkor ugye vannak a klasszikusok, mint a Ragadozó, hát ezt mindenki ismeri, persze, meg a Xenomorph, ugye az Alien.
3: Itt van a dolog, azt láttad, ugye, ezt a képet a fejről, amit így...
4: Persze, hogy ne.
3: Ez a dolog.
4: És akkor itt van, és bedobják még ugye szörnyű ellenfélnek, mint Alien, a Thanos-t, de hát én nem raknám őt ide.
3: Thanos? Hát ez egy Marvel, nem ez is. Az
4: persze.
3: Nem egy most űrlény.
4: Igen. Hát űrlénynek űrlény, mert egy intergalaktikus lény, de hát most
3: űrült azért... titán. Ő az űrült titán. Hát most
4: űrült titán, érted? Nem. Szóval vannak ilyenek. Úgyhogy hát
3: ennyi. Csettintéssel az emberiség felét kiirtotta.
4: Szóval a kalappa ezek, jó megcsinálják. Néztük, én nem is tudom, hogy azt... Én veled néztem a Prometheus-t, aha, ugye az Alien egyik ilyen nagyon szuper részét.
3: Szerbül
4: nagyon...
3: Prometei.
4: Ezt néztük a moziba, az is nagyon mondjuk kemény volt. De aztán most ugye kijött ez a legújabb rész, és én ezt megnéztem, és nekem például, ugye most már igényesek vagyunk.
3: Aha.
4: És nekem az Alien design a végén a hibridről nem jött át. Nem tudom, mik a vélemények, szerintem az nagyon megosztó volt. Biztos van, akinek tetszett, de szerintem nagyon
3: én
4: sok
3: nem vagyok hívernek az Alien-es hibrid vonalnak, az az igazság. Én az eredetit szerettem, meg a második részt, meg a harmadikat.
4: Aha.
3: Én ezeket szerettem.
4: Na mindegy, szóval.
3: Többi, de hát ez nekem van. Már itt túl van gondolva. A Prometheus-t azt szerettem, mert az eredet történet, csak túl sokat felfedtek róla, és így mindenről lerántották a leplet. Nekem az aha, nem tetszik, hogy vagy nem tetszett abban, hogy...
4: Választ kaptál sok mindenre?
3: Igen, nem kellett volna választ kapni. Nem kellett volna. Tehát az, hogy egy ilyen misztikus fajról aztán így didaktikusan belemagyarázzák, hogy akkor ők most kik meg, mik meg, honnan jöttek, és itt van, és ez az oka, hogy ők vannak, és aha, ez... De miért kell elmondani ezt? Nem kell elmondani, de pont a varázsából veszel az egésznek.
4: Hát jó.
3: Na mindegy.
4: El kéne mennünk Hollywoodba, Zoli, az igazság.
3: Hát mi csak mennünk. Néznénk, mint a moziban.
4: De eladnák, hogy nagyon nagy szakértők vagyunk, érted?
3: Nem szakértésség, ez vélemény. Tehát igazából sokan osztják ezt a véleményt, amit én most elmondtam.
4: Persze. Irány Hollywood!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: lustaságok!
1: Pannó reggeli 91.5.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Olyan érdekes, hogy az emberek mit tanulnak meg, meg mit nem. Egy csomó ember például, az hihetetlen, jó, az egy dolog, hogy most nem tanul meg úszni, és azt láttam, hogy amikor már nagyok, és rájönnek, hogy jó lenne megtanulni úszni, akkor pedig szégyellik, hogy nem tudnak úszni, és nem merik megkérdezni, hogy, vagy nem merik megtanulni, pedig szerintem az égvilágon...
4: is megfulladnak.
3: Hát de nincs azzal semmi baj, nem, mondjuk 30 éves, vagy tök mindegy, mondtam valamit, és mondta, hogy bocs, én nekem ez kimaradt, hát akkor most megtanulom. Hát, mi, van bárki, aki ezen röhög? Szerintem nincs, nem?
4: Hát is, csak
3: biztos, az fura lehet, például
4: biztos,
3: nem tudom...
4: Van ilyen traumák.
3: Fura lehet felülni egy, nem tudom, egy csónakra, vagy egy hajóra, és akkor tudod, hogy amúgy, ha ez bukik, akkor én is buktam. De hát, hogy... Szóval nem, hogy automatikusan megy, jó. Hát, hogy
4: tényleg ez milyen rossz lehet azért, basszus.
3: Hát, kimész csónakán, és tudod, kiesel, akkor te csak úgy elsüllyedsz.
4: Igen, igen.
3: Vagy nem tudom, mi történik igazából, aki nem tud, hogy biztos kapálózik azért valahogy. De hogy ez egy érdekes. A másik meg az, hogy egy csomó ember nem tud fütyülni, és akkor ez zavarja. Pedig igazából nem kell fütyülni. Ez is egy olyan...
4: Nem kell fütyülni.
3: Hát, anélkül lehet élni. Könnyebben, mint az úszás nélkül, ha belegondolsz. Csomó ember nem tud fütyülni. Én tudok fütyülni, az a klasszikus fütyülést, de nem tudom úgy, hogy
4: azt
3: benyomom
4: a hangos,
3: a, azt a két ujjamat, hogy mikor benyomom a számba.
4: Az kell egyfajta tehetség szerintem. Tehát
3: én ezt próbáltam sokat.
4: Gyerekkorban is, tudod, a haveroknál mindig volt egy valaki, aki a bandában, hogy tudott egy ilyet fütyülni. De nem is értem, hogy mit csinálnak, hogy mit, hova támasztok.
3: De valahogy benyomják
4: kéne a két... valami.
3: Azzal a két ujjaddal, amivel ugye mutatod a rockot, adod a mutatód ujjad, a kis ujjadat, valahogy összehúzzák ki közelre, ugye?
4: Igen, de egészen mélyen bemegy, vagy nem tudom, olyan undorítva az egész, meg az is, most nem tudom, hogy kint vagy az utcán, nem tudom, koszos a kezed, és akkor nyomkodod be az ujjakat a szádba, és akkor az egy fütyülje egy nagyot, de mindig volt a társaságban valaki, aki nagyon jól tudott így fütyülni, sosem értettem, hogy tanulta meg. Nekem sem ment, én is ezt a klasszikusra tudom, és képzeld, hogyha mondjuk nem tudom, dallamokat, mert ugye ez az ilyen figyelmeztető fütyülés direkt az új
3: dugós. Ez a hangos, igen.
4: Ugye ez direkt focibácsra való meg ilyen helyekre, meg nem tudom, tüntetésre.
3: Ha meg a mester vagy.
4: Igen, De a klasszikus dallamos fütyülésnél sem csak ez van. Hát gondoljunk csak, ugye még? Volt ez a Haki Tamás, nem tudom, hogy volt még régen ez a Ki mit tud Magyarországon, és akkor lett ilyen nagyon ismert ez az ember. Ez de még fütyül. Ilyen 60-as, 70-es évek, nem tudom pontosan. És ez ilyen fütyművész volt, neki lemezei jelentek meg, és akkor ilyen dallamokat fütyül. De nagyon szépen egyébként, csak mit tudom én, nem tudom. Tehát szerintem azt így akkor sem tudták nagyon hova tenni az emberek. Keres rá egyébként. Tehát ilyen nagy zenekar kíséri, Haki Tamás.
3: Miért tudta ilyeneket?
4: És ő? Hát ezeket sok mindenki tudja. Szerintem nekem az a benyomásom sokszor veled kapcsolatban, hogy melletted így elszalad sok minden az életben. És hogy nem csak a ricázás művészetéből maradtál ki. Ez vannak ilyen örök érvényű nevek. A Haki Tamás szerintem sokan ismerik igazából.
3: Na írja meg Májketti, hogy ki az, aki ismeri a Haki Tamást. Fütyművészt. Te hülye vagy. Én is adom fütyművészt.
4: És ha róla nézel egy videót, ugye nézzél videót
3: nincs
4: róla.
3: Nincs is ilyen, nincs
4: Hacki,
3: a neten.
4: Hacki Tamás CK-val.
3: De fotóművész van, nem fütyművész. Na mindegy, keresem.
4: Na mindjárt.
3: Fütyművész? Azt a rohadt élet.
4: Hát nem biztos, hogy füty.
3: A fütyművészet Paganini-ja, találtam egy ilyen cikket.
4: Amúgy fülorgégész. 82 éves, hát igen, nem fiatal. Na mindegy, és ő mondjuk úgy fütyült, hogy így állt a szája, mutatom neked, tehát ilyen kicsit így nyitva így, ennyit látsz, és így a nyelv az így itt volt föltámasztva a felső fogsor mögé, és ő onnan fütyült. És akkor még vicces volt, amikor tudod, ilyen trillázott, meg így díszítéseket tett be, akkor mindig így mozgott ilyen finoman a szája.
3: Hát ez nem, ez nagyon vicces volt, nem?
4: Hát elég gázul néz ki. Igen, reálisan nézve ez hát látszik abból is, hogy ő hogy nyilván aztán nem ebből élt meg. Tudod már, kb. Ez olyan értékű dolog, mint a, nem tudom, a világslágerek pánsípom, okarinán. Nem tudom, megtanulsz szépen okarinázni, az is kb. Ugye ilyen lehetőségeket rejt magában az a pálya.
3: Hát igen, de...
4: Szerintem így gyorsan végre a történetnek. Ez érdekes, és nem tudom hova tenni, és pont Haki Tamáson keresztül lehet feltenni szerintem azt a kérdést az ő művészeten keresztül, hogy vajon a fütyülés az általánosságban, hogy is mondjam, szélesebb körben popularizálható-e, mint zenei bálfaj?
3: Hát de hogy lehetne?
4: Mint, érted? Vagy ez megmarad azon a szinten, hogy akkor te magadnak fütyülészel.
3: Hát magadnak. Most kérdezed, hogy felraksz egy hirdetést, hogy fütyülő órákat tartok. Szerinted?
4: De itt csak azért kérdezem, mert ő tényleg nagyon magas szintre vitte ezt a dolgot. Tehát ott nem tudom, ott most lehet, hogy improk nem voltak, de hogy alapvetően tényleg nagyon szépen ízzel, ízesen készítette el mondjuk egy-egy dalnak a feldolgozását ilyen formában. Tehát kísér az ennek, és mint egy szóló hangszer érte. Tehát úgy szól ez a fütyülés hang. Csak hát tudod, úgy nem tudod félretenni. Még hogyha meghalod, akkor lehet, hogy nem is annyira zavaró, mert nem tudod feltétlenül, hogy most ezt valaki fütyüli, mert nem egyértelmű, hogy csak hallod. De hogyha látod, akkor meg már hirtelen mindjárt gáz, tudod.

0: reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
7: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
8: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
9: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
10: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
11: Pannon Rádió.
12: Az interneten
11: és az FM 91.5-ön.
13: Yeah, I'm dancing September. I know, I'm so happy. This song, so makes me wanna scream. I'm so excited. I know the lyrics, so...

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 8 óra 17 perckor. Szép jó reggelt mindenkinek, és köszöntöm a Pannon rádió hallgatóit. Szeptember 2-a van, amikor is a Rebekák és a Dorinák ünneplik névnapjukat. Belevágunk a mai Pannon presszóban. Itt van veletek ma is Nagy Hegyesi Dávid, az adásvezető technikus, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina leszek itt a presszóban 14 óráig egészen biztosan. Már is 22 fokot mutat a hőmérő higanyszál a Szabadkán és környékén, és ma is a tegnapihoz hasonló időben kell majd számítani, vagy időre kell majd számítani, ugyanis 30-31 fok körül alakul a csúcserték Vajdaságban. Csapadékra már nem kell számítani. A következő esős nap, inkább futózáporos nap, hogy jobban kifejezzem magam, szombat lesz per pillanat, ha hihetünk az előrejelzésnek, de valószínűleg nem egész Vajdaság területén fog megmutatkozni az eső, és nem nagy mennyiségben. Mivel is fogunk foglalkozni a mai Pannon presszóban, elég változatos témákkal. Lesz programajánló, lesz egy kis irodalom, lesz egy kis zene, ének, úgyhogy mindenből egy picit bekészítettem, minden téma majd, hogy nem, talán a sport kivételével hallható lesz. Bár, hogyha ezt az eseményt nézem, akkor lehet, hogy még az is valamilyen szinten sportnak minősül, attól függ, hogy melyik oldalát nézzük. Lesz szó egy énekesnőről, az ő karrierjéről, mégpedig Király Lindáról, aki nem olyan régen koncertezett Magyar Kanizsán. Úgyhogy vele készült egy beszélgetés, ezt hallhatjátok a mai műsorban, illetve Pap Éva írónő Regényhősök nyomában című könyvét, ha nem is bemutatjuk, de egy picit betekintést nyerünk ebbe a kalandba, ebbe a kirándulásba, ebbe a szabadkai sétában mondhatnám így is. Illetve, hogy melyik is ez az esemény, ez egy társasjáték találkozó, ami a hétvégén lesz Péter révén, úgyhogy erről is majd megtudhatjátok a részleteket. Mindig, ez már ugye negyedik lesz, és az elmúlt visszatekintő három ilyen esemény mindig népszerű volt az érdeklődők körében, és tényleg nagyon különleges régi játékok is felelhetőek az eseményen, amiket meg lehet nézni, meg lehet csodálni, ki lehet próbálni, de minden részletet majd el fog mondani a szervező itt a presszóban. Ezekkel egészen biztosan találkozhattok, vagy legalábbis hallhattok róla ezeknek az eseményeknek, vagy ezeknek a témáknak a szerzői, mondhatnám úgy is, vagy szervezői fogják elmondani a részleteket. Természetesen egyéb érdekességekkel is készültem ma is, jól megszokottan, illetve majd igyekszem összekészíteni a legfrissebb híreket a közlekedés tekintetében, vagy a közérdekű infók tekintetében. Olyannyira, hogy pár zene után már meg is fogom ezekkel érkezni, hogy mi hamarabb informáltak legyetek, ugyebár az időjárást már elmondtam, hogy a mai nap folyamán mi várható, de majd utána járok a későbbieknek is, nehogy utána váratlan meglepetés érje azokat, akik esetleg programokat szeretnének tervezni a hét hátralevő részére, vagy esetleg már a jövő hétre. Úgyhogy most zenélünk egy kicsit, és utána jövök a friss infókkal.
2: Érezd a zenét! Érezd a pillanatot! Pannon Rádió, a te hangod!

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a 7 napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
9: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
10: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
11: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
12: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 8 óra 33 perc van, és ahogy említettem, megérkeztem a friss információkkal, akár közlekedés, közérdekű vagy más területen. Lássuk akkor először is a közérdekű információkat. Ma is véradási akció van Pancsován, viszont csatlakozott hozzá Zombor is. Tehát ezen a két településen egészen biztosan, hogy el lehet menni és vért lehet adni. Mégpedig 9 és 12 óra között lesz Pancsován a Vörös Kereszt épületében, illetve 9 és 13 óra között Zomborban, szintén a Vörös Keresztben. Akkor, ami még nagyon fontos, hogy elkezdődött a szúnyogírtás Szabadkán, egészen szeptember 4-ig tart, kombinált légi és földi írtást végeznek a város területén, és 18, valamint 23 óra között, amennyiben nem lesz csapadék, szél, illetve túl magas hőmérséklet, vélhetően ez egyik sem fog bezavarni, legalábbis az előrejelzések szerint. Illetve azt se feledjétek, hogy útlezárás van Szabadkán, a Majsai híd már mondhatnám azt, hogy jól megszokottan le van zárva, ugyebár azt már szerintem azzal már tisztában vagytok, hogy az nem járható már napok óta, és jó pár hétig még nem fogják megnyitni a forgalom előtt, úgyhogy érdemes időben elindulni és kerülni. Továbbá a Tiszta Szerbia projekt keretében folytatódnak a munkálatok a szennyvíz csatorna hálózat építésén, illetve a háztartások hálózatra történő csatlakoztatásán, és emiatt a Milutin Uszkokovics utca, a Jován Mikics utca kereszteződésétől az 51. hadosztály utcával való kereszteződésig le van zárva a forgalom előtt, vélhetően szeptember 30-áig. Több szakaszban, tehát szakaszonként folynak a munkák, és az utcák reggel 7-től délután 16 óráig vannak teljesen lezárva, azon kívül pedig a forgalom rendesen zajlik. Az, hogy pontosan mely szakaszok ezek, amit említettem, megtalálható honlapunkon, a panonrtv.com-on, a közérdekű információk fülecske alatt, ahol az is megtalálható, hogy módosul a 3-as buszjárat menetrendje a tegnapi naptól kezdődően, az új tanév megkezdésétől, mondhatnám azt is. A 3A járat a MAG 7-esről 7 és 12 órakor indul a Majsai úti általános iskoláig, visszafelé az iskolától 12 és 12.45-kor indul MAG 7-es felé. A 3-as járat Bajsai útról 10.40, 16.55, 17.45 és 18.20-kor induló járatai a jelenleg érvényben lévő alternatív útvonalon közlekednek MAG 7-es felé. Ezek a járatok a Majsai úti általános iskolánál is megállnak, így ott is fel és le lehet szállni. Ez is fontos info, és hogyha már a közlekedést is megemlítettem, akkor mindjárt rácsekkolok, hogy mi is a helyzet a szerb-magyar, illetve a magyar-szerb átkelőkön. A Border Watcher applikáció szerint nincs fennakadás Magyarország irányába, ez meglepő az elmúlt napokhoz képest, úgyhogy vélhetően tényleg nem kell ott csücsülni egész délelőtt, és visszafelé sincs per pillanat még. Úgy látszik, hogy aki igyekezett, az már átment, vagy elment, akár Magyarországra, akár pedig tovább, vagy aki szeretett volna visszatérni az országba, vagy keresztül haladni erre Szerbián, az már megtette. Úgyhogy most per pillanat nincsenek fennakadások a határokon. És hogyha már határok, akkor tegnap már történt egy reagálás az EU-tól, és hát ugyebár korábban bejelentették, hogy szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak majd a fuvarozók, hogyha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. És hát az Európai Bizottság reagált is mondhatni erre, mert hogy nem módosítják a szabályokat a kamionsofőrök miatt. Azt közölték, hogy nem tervezik a schengeni tartózkodásra vonatkozó szabályok módosítását, annak ellenére, hogy tisztában vannak a nyugat-balkáni hivatásos gépjárművezetők problémáival, Brüsszel szerint a megoldást elsősorban az uniós tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások jelenthetik. Ezek alapján a sofőrök hosszú távú vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaphatnának, bizonyos esetekben pedig határmenti munkavállalóként kezelhetnék őket. Úgyhogy valószínűleg, hogy szeptember 14-én marad az eredeti tervek szerint az, hogy demonstrálni fognak a kamionsofőrök. És már egyébként hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjéban és Szarajevóban is képviseltették magukat, és ott voltak az uniós képviseletek előtt a fuvarozók. Úgyhogy 14-én pedig lehet kisebb-nagyobb fennakadás. Ami még fontos info, hogy több mint 20 kg felszereléssel 50 fokos hőségben küzdenek továbbra is a tűzzel, a lángokkal a szerbiai Deliblati homokpusztán a tűzoltók. A helyzet ugyan stabilizálódott, de a szél továbbra is komoly veszélyt jelent, ezért a védelmi vonalakat nem hagyják el. A lángok időnként közvetlenül feléjük törnek, olyankor csak annyira vonulnak vissza, amennyire szükséges ahhoz, hogy új védelmi vonalat alakítsanak ki, hogy megóvják a közeli otthonokat és a lakosságot. A tűzoltók napok óta pihenés nélkül dolgoznak, többen külföldi misszióból tértek haza, és azonnal csatlakoztak a mentéshez. Bár a tüzet sikerült megfékezni, a tűzoltók addig maradnak a helyszínen, amíg az utolsó parázs is ki nem alszik. És még egy sporthír a végére. A kishegyesi atléta Világos Adriana aranyérmet nyert gerelyhajtásban a tarantói mediterrán játékokon, míg hármas ugrásban Szerbia két képviselője is érmet szerzett, Ivana Spanović ezüstöt, Alexandria Mitrović pedig bronzot. Úgyhogy gratulálunk a lányoknak.
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádiód.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Óra van. A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
7: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Bannon Rádió.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hírek, zenék, programok, mondom presszó.
1: 9 óra 16 perckor ajánlom figyelmetekbe a következő hírt. 50 ezer doboz sört loptak el Kaliforniában. A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sört tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott csak nem 20 tonnányi szállítmányt. Ugyebár Kaliforniában történt az eset, ahogy említettem, Montclairben működik egy elosztó központ, ahonnan elvitték a két szállítmányt, összesen 50 ezer doboz sört, mintegy 70 ezer dollár értékben. Ez olvasható a megkárosított cég tájékoztatásában. A valószínűsíthető bűncselekményre akkor derült fény, amikor az elosztó központból augusztus 17-én útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket. A rendőrség azt is közölte, hogy az egyik szállítmány 45 ezer dollár értékben az arizonai Tucson felé indult útnak a délelőtti órákban, majd egy órával később az alvállalkozóként bemutatkozó szállító hamis papírokkal elvitt további 25 ezer dollárnyi italt. Hát nem semmi, ezt egy jelnek veszem, ezt éppen mitettem Dávidnak is, ez egy jel lehet, csak még nem ért ide hozzám a szállítmány, mert hogy a születésnapom napján tulajdonították el. Lehet, hogy nekem hozták volna ajándékba, csak most így késik a dolog, de én hülyen várom, megvárom a... Igen, az ultimátum meg a Dávid. megbizniszeljük, úgyhogy bárki szeretett volna nekem kedveskedni, nagyon cuki, majd a többit azt megbeszéljük 4 szem közt, vagy akkor viszem az ügyvédemet, a Dávidot, és így 6 szem közt megbeszéljük. Köszönöm szépen viccet félretéve. Hát nem szép dolog, nagyon csúnya dolgot csináltak, de hát nyilván nekünk így jó elmosolyodni rajta, de valószínűleg a gyártócég és a megkárosított cég vezetője, tagjai nem biztos, hogy ennyire jó ízűen veszik ezt, úgyhogy szolgáltassátok vissza a 20 tonnányi szállítmányt. Légy szíves!

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Editor's Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panno Rádió.

9 óra 33 perc van, és egy magyarországi hírre vonatkozó infóval érkeztem. Ugyanis tegnap történt egy bejelentés, miszerint minden születésnapját ünneplő alkalmazott kap egy szabadnapot szeptember 1-től. Ezt a Magyarországos Rendőrfőkapitányság szóvivője jelentette be a közösségi oldalán, és mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan veszik majd figyelembe. Azt is elmondta, hogy ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradj

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén Szerbiában. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Több mint 20 kg felszereléssel, 50 fokos hőségben küzdenek a tűzzel a szerbiai Deliblati homokpusztán a tűzoltók. A helyzet stabilizálódott, de a szél továbbra is komoly veszélyt jelent, ezért a védelmi vonalakat nem hagyják el. A lángok időnként közvetlenül feléjük törnek, olyankor csak annyira vonulnak vissza, amennyire szükséges ahhoz, hogy új védelmi vonalat alakítsanak ki, hogy megóvják a közeli otthonokat és a lakásokat. Bár a tüzet sikerült megfékezni, a tűzoltók addig maradnak a helyszínen, amíg az utolsó parázs is ki nem alszik. A város múltját idéző kiállítás nyílt a Szabadkai Városi Könyvtárban. Az Időkapszulák című tárlat Szabadka egykori gazdasági, társadalmi és mindennapi életében nyújt betekintést. Az intézmény helyismereti részlegének értékes gyűjteményéből válogattak régi reklámokat, hirdetéseket és korabeli dokumentumokat. Különlegessége továbbá, hogy több nyelven is bemutatja Szabadka múltját. A látogatók ugyanis szerb, bunyevác, magyar és horvát nyelvű anyagokat is megtekinthettek, amelyek jól tükrözik a város kulturális és nyelvi sokszínűségét is. A tárlat az 1871 és 2001 közötti időszakot öleli fel, 9 tematikus területen keresztül mutatja be a korszak átalakulását. A program a városnapi rendezvénysorozat részeként valósult meg.
0: Sport.
7: A szerbiai atléták 3 érmet, 1 aranyat, 1 ezüstöt és 1 bronzot szereztek a tarantói mediterrán játékok atlétikai versenyeinek utolsó napján. A legfényesebb érem Világos Adriannáé lett, aki 65,93 méteres dobással győzött gerelyhajításban, és egyúttal új mediterrán játékok rekordot állított fel. Ivana Spanović 14,9 méteres eredménnyel ezüstérmet szerzett 3-asugrásban, míg válogatott beli társa Alexandria Mitrović 13,69 méterrel bronzérmes lett.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek. Ma és holnap is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő, pénteken pedig 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk minden

0: egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Programajánló. Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Király Linda adott koncertet Magyar Kanizsán. Német Ernő kérdezte őt a karrierről, a dalszerzésről, és egy picit a családról is.
1: Király Lindával beszélgetek itt Magyar Kanizsán. Jártál-e már itt a Délvidéken vagy a Vajdaságban?
2: Igen, de nagyon régen. Szerintem egy jó 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, de mindig nagyon kedves emlék maradt, mert mindenki nagyon vendégszerető, kedves volt. Tényleg kimondottan jó koncert volt itt.
1: Magánemberként esetleg?
2: Magánemberként még nem. Viszont ahogy jöttünk errefelé, körbenéztünk, hogy milyen gyönyörű a táj, úgyhogy biztos, hogy visszajövünk.
1: Sajnos most eléggé sárga, tehát igen. Majdnem, mint az Ázsia Expressben, ugye, ahogy indultatok.
2: Igen. Igen, de el tudjuk képzelni. Láttuk, hogy hol voltak a napraforgók, mindent láttunk.
1: Mindenki tudja rólad, hogy ugye Amerikában születtél, és onnan tértél vissza Magyarországra. Általában pedig az úgy szokott lenni, hogy mindenki vágyódik el inkább Amerikába, és ott szeretne magának egy karriert. Miért döntött akkor a család, gondolom nem neked volt ugye az első szavad ebben, hanem a család akkor mégis visszatértek Magyarországra?
2: Ez egy nagyon érdekes történet, amit el is szoktam mondani egyébként színpadon, mert nagyon tanúságos. Igen, Amerikában születtünk a tesóimmal, ott nőttünk fel, és jött egy pont, ahol kiderült, hogy anyukám nagyon beteg. Betefészek és méhnyakrákról volt szó. Minden kemoterápiát, műtétet, ami létezik, azt megkapta Amerikában, és így is azt mondták az orvosok, hogy kevesebb, mint 13% a túlélési esélye, és annyit kell tudni anyukámról, hogy eszméletlen erős nő. Soha nem mutatta a gyerekeknek, hogy nincs jól. Minden nap, amikor már kihullott a haja, más parókát vett fel, elment dolgozni, tehát ő egy nagyon-nagyon erős nő, a legnagyobb példaképpen. És akkor szólalt meg, hogy akkor én haza akarok menni. És akkor eredetileg úgy volt, hogy egy évet kapott hátra, mondjuk ezt így, és akkor fogtuk magunkat, minden el lett adva, és jöttünk Magyarországra. És akkor eredetileg úgy volt, hogy egy évet maradunk. Semmilyen kezelés nem kapott itthon, és napról napra egészségesebb lett. Tehát egy ilyen csodatörténet. És ezt azért szoktam elmesélni, mert egy eszméletlenül nagy tanulság, hogy mennyire fontos, hogy lelkileg hogy vagyunk. Tehát anyukám hazatért, és meggyógyult. Úgy, hogy semmilyen külső behatás nem volt. És természetesen onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy maradunk, mert anyu egészséges és boldog, akkor persze itt maradunk. Az tény, hogy utána lett nekem egy lemezszerződésem, visszamentem Amerikába, de valahogy mindig ingáztam. De nekem az egyik legfontosabb dolog az lett, hogy bázisom legyen, és ezért lett Budapest a bázisom.
1: Most hát otthon érzed magad Budapesten?
2: Abszolút, abszolút ott van a szívem.
1: Milyen egy zenés családban felnőni? Tehát ugye hallott, hogy mindenki zenél. Megírsz egy dalt, közbeszólnak, hogy talán amúgy jobb lenne, vagy pedig, hogy próbálnék ezzel a refrénnel.
2: Mindenkinek van véleménye, az biztos. Egyébként adunk is egymás véleményére, mert azért tényleg zseniális zenészekről van szó, és nagyon-nagyon jó véleményük van. Az viszont az első dolog, hogy mi a Viktorral egymásnak küldjük először. Tehát még mielőtt a család hallja, még mielőtt bármi van, mi egymásnak küldjük, és akkor mi megmondjuk a véleményünket, és utána mutatjuk meg a családnak, mert azért itt mindenkinek nyilván a zene az szubjektív, tehát hogy mindenkinek lesz egy másik véleménye, az a lényeg, hogy meg tudjuk beszélni, szépen átgondoljuk, és akkor, hogyha valami valósnak érződik nekünk, akkor azt persze belerakjuk a dologba.
1: És valamikor a Viktornak van igaza?
2: Mindig igaza van. Mindig igaza van. Vele, meg ugye nekem van igazam vele szemben. Tehát mi nem tudjuk kívülről hallgatni a saját zenéinket, és ezért bízunk egymásban, amikor arról van szó, hogy ő megmondja, hogy mit érez az én dalaimmal, én meg megmondom az övével.
1: Van olyan koncert is, amikor ugye együtt koncerteztek erre, hogyan készültek?
2: Az nekünk a kedvenc, ez örömzenélés. Tehát együtt hűlünk, együtt zenélünk a színpadon. Igazából különös készülődés nem szokott lenni. Vannak dalok, amiket szeretünk együtt csinálni, és ilyen spontán szokott lenni az egész, mert van, amikor így szól nekem, hogy gyere fel, énekelj velem ezen a dalon, vagy azon a dalon, tehát hogy ilyen, ez mindig más lesz, de szerintem lejön a közönségnek, hogy ezt mennyire szeretjük csinálni.
1: Magyarországnak talán van egy hatalmas nagy csalódása, hogy ugye igazi világsztárokat még nem tudtak adni a könnyű zenének. Hát nektek itt esetekben erre lenne, ugye első, hiszen az angol és az anyanyelvetek. Mondják ezt nektek sokszor esetleg, hogy akkor robbanjatok be nemzetközi szinten, vagy akarjátok ezt meglépni, vagy szeretnétek?
2: Hát, hogyha ilyen egyszerű lenne, akkor szerintem ez már sok embernek sikerült volna. Az az igazság, hogy én sosem úgy készültem erre a pályára, hogy én most feltétlenül világsztár akarok lenni. Nekem a zene volt a kis védőburkom, és én abban éreztem nagyon jól magam, és nekem valahogy így alakult az egész. természetesen egy zenésznek nagyon fontos az, hogy minél több emberhez jusson el a zenéje, de nem feltétlenül volt ez a fő célunk sosem. Ahhoz képest, hogy nem volt ez a fő célunk, azért elég sok dolgot felmutathattunk, amire nagyon büszkék vagyunk. Ugye nekem volt magyar származásuként, az elsőként ilyen rendes lemezszerződés Amerikában. Az Eric Benével volt egy duettem, ami Grammy-díjra lett jelölve, Billboard írt rólunk, tehát hogy így vannak nagyon-nagyon szép dolgok, de hát Isten tudja, hogy mi lesz itt a vége, azért itt nincs vége az életnek, bármi lehet.
1: Hogyan látjátok ti a mostani magyar könnyű zenét? A világ színvonalhoz hasonlítjuk, akkor merre vagyunk?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ezt kétfelé osztanám. Mert van az a fele, ahol nyugathoz képest egy picit lassítva jönnek be a trendek, és utána azt nagyon el tudják sajátítani, és tök jó dolog lesz belőle, de picit le van lassulva. Nyilván manapság, mivel hogy van YouTube és van Spotify, és ezek vannak, ezért sokkal gyorsabban jönnek be a trendek, mint annak idején, amikor én elkezdtem mondjuk. És akkor van a másik fele, aki szerintem eszméletlenül előre halad gondolkodással, stílussal, izgalmas, új dolgokkal tud nyújtani zenéket a magyar közönségnek, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, de mindig figyeljük, meg a Viktor azért nekünk is vannak kedvenc magyar előadóink, úgyhogy izgalmas zenék vannak így is.
1: Esetleg nektek kik a kedvencetek?
2: Mi a régi klasszikusokat, tehát hogy ezt nem tudjuk kihagyni, apuék miatt mi felnőttünk, ugye Presser, a Charlie, a mit tudom én, Somló, Balázs Vecó, tehát a klasszikusat nagyon szeretjük, Csinszka, őt most fedeztem fel egy pár hónapja, tehát én imádom azt, hogy magyar népdalokból csinál modern zenét. Jó. Mi ugyanúgy tudjuk értékelni az Ariát, tehát mi szeretjük azt, ami folyik, mert szerintem nagyon izgalmas, és egy olyan réteget fognak meg, ami komoly. Tehát, hogy én szerintem nagyon sok mostani magyar előadó van, aki tényleg meg tudja fogni a mai fiatal közönséget.
1: És ezek a fiatal, vagy kis már kevésbé fiatal előadók, tudnak esetleg olyan magyar ízt hozzátenni a zenéhez, ami mondjuk úgy a nemzetközi szinten olyan kicsit érdekes, pikáns lehet?
2: Én szerintem pont azért működik ennyire jól az Azaria. Mert pont azok a dallamvilágok, azok az érdekes motivumok, amik megfogják a külföldi fület is, mert az nagyon-nagyon magyar tud lenni, de közben egy modern köntösbe hozta. Úgyhogy én szerintem ez teljesen jó.
1: És akkor hogyan tervezed a karrieredet az elkövetkező időszakban?
2: Nem tervezem úgy konkrétan. Nekem a fő célom volt az utóbbi években, hogy kezdjek a mostban élni végre. Ugye jön ki az új magyar lemezem, teljesen, ez az első teljesen magyar nyelvű lemezem.
1: Ki jönnek még valójában lemezek?
2: Nem trendi dolog, és nem költséghatékony sem, viszont a lelkemnek fontos. És nekem hiányzik az az időszak, amikor így meg tudtad hallgatni egy művésznek a gondolatmenetét egy időszakon belül, úgyhogy nekem ez fontos. Szerdán jön ki egy új dal, pont a magyar lemezről, aminek az a címe, hogy Úgy, mint rég. Azon kívül pedig folyamatosan most már tolom ki a zenéket, mert az volt jellemző rám az utóbbi nem tudom hány évben, hogy 800 lemeznyi anyagot elkészítettem, aztán soha nem raktam ki. Nem tudom miért, vagy nem tudom, kontrollmániás, vagy ilyen perfekcionista, vagy nem tudom, mi bajom volt, de nem akartam. És hál' Istennek a párom azt mondta, hogy ne szórakozz már, rövid az élet, rak már ki ezeket a zenéket, mert jók. Úgyhogy most azon vagyok, hogy minél több zene menjen ki, dolgozom könyven, dolgozom tévében, mindenféle lesz, úgyhogy haladok, de minden szuper.
1: Hát akkor jó kedvet és sok erőt a munkához.
2: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

közlekedési információ, fokozott rendőri ellenőrzés várható, és már is van az iskolák környékén Szerbiában. A rendőrség célja, hogy nagyobb biztonságot teremtsen a diákok számára az iskolák környékén, különösen a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban. Úgyhogy ez vár a közlekedőkre. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel és körültekintően közlekedjenek az iskolák környékén. Olyannyira komolyan vették, hogy Szabadkán a Széchenyi István általános iskolánál már ott vannak egy ideje a rendőrök, illetve hajdújárásnál is a Királyhalom felől érkezőket mérik már egy pár órája, és Bajmokon is kint ott állnak a rendőrök, sőt Topolyánál is, és a Nagyfény felől érkezőket mérik, úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani, és még korábban, hát úgy egy szűk órája Szabadkán a tűzoltóknál is kint voltak a rendőrök, egy motoros rendőrt láttak. Elég sok helyen tehát jelen vannak a rend éber őrei, úgyhogy érdemes ezt figyelemmel követni, tartani, betartani a szabályokat. Tényleg főként az iskolák környékén is, hiszen visszatértek a gyerekek az iskolapadba, és lehet, hogy hirtelen lelépnek az útról, és nehogy, ne adj Isten, baj történjen. Tényleg tartsuk be a szabályokat, vezessen mindenki körültekintően és óvatosan, bárhol, bármilyen körülmények között és úton tart. 10 óra 48 perc van, ami pedig a műsor folytatását illeti, hamarosan híreket hallhattok majd. Érkezik Suzi a legfrissebb infókkal, a következő órában pedig egy picit az irodalom irányába kalauzollak el titeket, ugyanis Pap Éva írónővel készült egy beszélgetés, mégpedig a Regényhősök nyomában című kötete kapcsán. Ebbe fogunk egy picit betekintést nyerni, hogy milyen utazásról is van szó, elmondja majd ő.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Szerbia a mesterséges intelligencia és az új technológiák terén európai, sőt világszintű vezető szerepre törekszik, jelentette ki Mihajlo Jovanović, az IT és az e-közigazgatási hivatal igazgatója. Jovanović szerint a Sabacon megnyíló humanoid robotgyár fontos mérföldkő a szerb gazdaság számára. Az üzemből várhatóan évente 1000-2000, később pedig ennél is több robot kerülhet ki. Az e-közigazgatásában és az új AI alapú szolgáltatás készül szeptember végéig olyan asszisztenst vezetnének be, amely egyszerű beszélgetés alapján képes lehet időpontot foglalni személyigazolvány vagy útlevél igényléséhez. Az Európai Bizottság nem módosítja a schengeni szabályokat a kamionsofőrök miatt. A probléma miatt hétfőn több száz fuvarozó tiltakozott Belgrádban, Szarajevóban, Podgoricában és Skopjéban az Európai Unió képviseletei előtt. A fuvarozók azt követelik, hogy a hivatásos gépjárművezetők munkájuk sajátosságai miatt ne ugyanúgy alkalmazzák a 90-180 napos szabályt, mint más utazókra. Az Európai Bizottság jelezte, hogy folytatja az egyeztetéseket a nyugat-balkáni partnerekkel és a fuvarozói ágazat képviselőivel, de egyelőre a jelenlegi schengeni szabályok maradnak érvényben. Megtalálták a Nepálban eltűnt szerb állampolgárt. Enis Alekovics augusztus 26-án az áradások után tűnt el. Lánya Ines Todorovics megerősítette, hogy édesanyját megtalálták, biztonságban van és Katmandu felé tart. A Nepált és Kínát sújtó áradásokban eddig legalább 1003-an vesztették életüket, több mint 3900 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Néppárt elnökét fogadta Magyar Péter Budapesten, olvasható a magyar miniszterelnök Facebook oldalán. A politikus kiemelte, hogy Manfred Weberrel felidézték, hogy mennyi minden változott Magyarországon, mióta már nincsenek közpénzmilliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok. Weber hangsúlyozta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást. Magyar Péter ma este a kormányülés után António Costát, az Európai Tanács elnökét fogadja, akivel az Unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyalnak.
0: Sport.
9: Aranyérmet nyert Szerbia evezős párosa. A szabadkai Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A szerb egység a döntőt 6 perc 25,37 másodperc alatt teljesítette. Az ezüstérmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 29 fokot mutat a hőmérő, ma és holnap is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Az autóban
10: vagy bicajon,
6: Pannon Rádió,
10: a legjobb utitárs.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rf.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed.

Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

11 óra 20 perc van, és egy sporthírrel érkeztem. Aranyérmet nyert Szerbia evező spárosa, mégpedig a szabadkai Mackovics Martin és Nikolaj Primenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban Olaszországban. Mediterrán játékokon voltak ott, és nyerték meg az aranyat, az aranyérmet pontosabban. A szerb egység a döntőt 6 perc 25 másodperc alatt teljesítette, az ezüst érmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg, úgyhogy innen is gratulálunk Martinnak és Nikolajnak.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Jó helyen jársz. Pannon Rádió 91,5.

0: Ahogy megígértem, megtartom jó szokásomat, az irodalom világába kalauzollak el most titeket. Pap Éva írónő a beszélgető partner, aki pedig kérdez, Friedrich Gertrud.
1: Aki egy picit ismer téged, illetve olvassa a regényeidet, az pontosan tudja, hogy a te szívedben ez a város egy különleges helyet foglal el. És azt is lehet róla tudni, hogy mindig valami újdonsággal, valami érdekességgel rukkolsz elő, így történt ez most is. Az jutott eszedbe, hogy így végig sétálsz az olvasóiddal, akiket ez érdekel, azokon a helyszíneken, amelyek benne vannak a regényeidben. Tudsz mutatni néhány helyszínt, ahova elsétáltok, ahova elmentek?
2: Hát persze, a regényhősök történetét követjük például a Városháza tornyából, onnan föntről, ahol a főhős megkérte a szerelme kezét, vagy egy nagyon érdekes helyszín, ugye itt a színház homlokzatánál az oszlopok, a kérdés, hogy van-e hetedik oszlop, és hogyha igen, az mit jelent, így van. De itt van az épület mögött a barátok temploma is, szóval tulajdonképpen minden itt van, ami a regényeimben is megjelenik.
1: Úgy nevezted el, hogy irodalmi séta, illetve regényhősök nyomában. Honnan jött az ötlet?
2: Hát az az igazság, hogy az olvasóim, akik ilyen nagy szenvedéllyel olvasták a történeteket, ők gyakoroltak rám nyomást, hogy nagyon szeretnék látni ezeket a helyszíneket, illetve várost, a várost, Szabadkát személyesen is, és így most ezen a nyáron egy kicsit több időm lett, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor vágjunk bele, és tényleg elhozom őket Magyarországról, Szegedről, az ország különböző pontjaiból, hogy találkozzanak az itteni olvasókkal is.
1: Akkor az itteni olvasók is bekapcsolódnak? Tehát akár szabadkai olvasóknak is ez érdekes, hogy végigkövetik azt a néhány helyszínt. Természetesen biztos nem tudtok minden helyszínre elmenni, de hogy az itteni olvasóknak is érdekes?
2: Hát igen, ők voltak a legelsők, akik azt mondták, hogy megnéztük ám a Gombkötő utcát is, meg a többi, a Topnicska utcát is, hogy tényleg léteznek-e azok a házak, amikről írtam, úgyhogy ők is, igen, ők is részt vettek és részt vesznek ezeken az irodalmi sétákon.
1: Hova mentek még? Azt mondtad, hogy fölmentek a Városháza tornyába. Nagyon sok szabadkai, csak megjegyzem, még soha nem volt ott. Tehát, hogy neked kell fölvezetni sokukat oda. De a torony mellett még hova sétáltok el?
2: Ez így volt, hogy sokuk először járt életében a toronyban. Aztán, bár nem regény helyszín, de megnéztük a város másik gyöngyszemét, a zsinagógát is. Illetve hát magán az utcákon is, ahogy végigmegyünk, tulajdonképpen minden, az egész város regény helyszín, a Városház előtti tér, a színház, ahogy említettem, de ahogy megérkezünk vonattal Szegedről Szabadkára, rögtön az állomás is, aztán a Reich palota épülete, és a többi itt sorban.
1: És ha jól tudom, akkor nem csak irodalomról van szó ebben a programban, hanem egy gasztronómiai élménnyel is kiegészül.
2: Én azt gondoltam, hogy ez kötelező, ha már annyit sokszor megjelennek a regényeimben is ugye a helyi ételek, ezért ebédre mi más tehetnénk, mint csevapokat például. Vagy kötelező megkóstolni egy jó kávét, vagy sampitét.
1: A helyi jellegzetességeket. És akkor természetesen a gasztronómia után vagy mellett még jön egy irodalmi kávéházi hangulat is, ugye? Tehát, hogy ott azért már a regényből is elhangzanak részletek.
2: Így van, erre nagyon készültem, hogy a három itt játszódó regénynek készítsek egy kivonatát, és ezt ketten vittük véghez, Csernik Árpád, a Népszínház színésze, és én.
1: Csatlakozott hozzá, igen.
2: És hát nagyon jól sikerült, azt hiszem.
1: És olyannyira jól sikerült, hogy az első után jött egy második, és aztán egy harmadik is.
2: Így van. Hát addig csináljuk, amíg vannak jelentkezők, amíg van rá érdeklődés.
1: Azon gondolkodtam egyébként, hogy a különböző művészi szférákban sokan le tudják mérni azt, hogy hogyan tetszik a hallgatóságnak, a nézőnek az a produkció, amit például, hogy a színészekről beszélünk. Tehát, hogy azonnal ott a helyszínen jön a taps, vagy kevésbé. De egy író életében ez nem biztos, hogy annyira egyszerű lemérni azt, hogyan tetszett a könyv. Te, amikor elmész egy író-olvasó találkozóra, akkor ott általában olyanok vesznek részt, akik még nem találkoztak az adott regénnyel. Akkor ott beszélsz róla, de még, te még nem úgy tudnak rá reagálni, mivel még nem tudják, hogy pontosan miről van szó. De ez már egy visszajelzés lehet akkor számodra, hogyha ők szeretnék már megnézni azokat a helyszíneket, és pontosan tudják, ismerik, hogy miről szól a történet, és más szemmel nézik, és akkor te is kapsz egy visszajelzést. Te hogy éled ezt meg? Fontos neked a visszajelzés?
2: Szerintem ez egy ilyen plusz kapcsolódás a történethez, elsősorban aztán a szerzőhöz is, meg az olvasóknak is egymáshoz. Ezek a tematikus séták ezt nagyon szépen megmutatták, és számomra ez őrült nagy öröm volt, hogy ahogy láttam, hogy az olvasók így egymással megosztják az élményeiket. Igaziból ez egy plusz élmény. Szerintem a mai világ ez már erről szól, hogy egy kicsit mindig többet szeretnénk látni, jobban kapcsolódni ezekhez.
1: Ugye mondhatjuk azt, hogy az első, második, illetve a negyedik regényed helyszíne Szabadka, de talán még a harmadikban is, tehát ugye a végére már azért csak itt is megjelennek a szereplőid. De van egy másik helyszín is, ami sokszor felbukkan, és gondoltál egy merészet, és most már a terveidben, ha jól tudom, az is szerepel, hogy elviszed az olvasóidat Szarajevóba is, egy hasonló sétára.
2: Így van, tehát azok után, hogy megvolt a szabadkai séta, többen jelezték, hogy akkor jöhet ugye a Szarajevó, és hát úgy voltam vele, hogy tényleg bátorság ennyi embert összegyűjteni, vajon sikerülni fog-e, és hogy akkor, ha
1: és
2: igen,
1: az már
2: akkor...
1: nem teljesen a te közeged, igen, ugye? Egy másik van. Országról beszélünk, igen. De jártál már ott.
2: Abszolút.
1: Mutattad be ott a könyvedet.
2: Hogyne, és szeptember végén menni is fogunk, úgyhogy ott is végig fogjuk járni a regényhelyszíneket, és szerintem nagyon fontos, hogy az a város is azt az igazi arcát mutassa meg, mert ahogy Szabadkán sem igazán az épületek története volt a fontos, bár az is nyilván hozzátartozik, úgy Szarajevóban sem az, hanem hogy meglássuk magát, azt a regénybeli történetet, ahogy ott sétálunk az utcáin, a folyó mellett, a kis zegzugos tereken vagy részeken.
1: Régóta jársz ide Szabadkára, és nem is olyan régen még úgy mutattunk téged be, hogy két laki papéva írónő. Na most, hogyha én jól hallottam, akkor ez a státusz egy picit most megváltozott. Lehet erről valamit tudni? Mert hogy olyan ritkán össze lehet futni veled a városban, kicsit sűrűbben, mint egyébként. Tehát lehet erről valamit tudni?
2: Hát igen, egy ideje most már megfordult a kocka, és az időm nagyon nagy részét itt töltöm Szabadkán, életvitelszerűen most már, mert hát így alakult az életem, hoztam egy döntést, egy nagyon átgondolt döntést, és kicsit új még ez a dolog, úgyhogy keveset tudok róla mondani, de nagyon érdekes, hogy akkor ezen túl Szabadkát már egy kicsit más szemmel fogom látni, és megismerni még jobban a hétköznapokban is.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél Pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Hope you're ready for the next episode. Hey.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: A szárazság és a Duna alacsony vízállása veszélyezteti a szerbiai agráriumot. A Stolovi hegységben sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Folytatódnak a városnapi programok Szabadkán, este a Republik koncertezik, és mediterrán bajnok lett Világos Adrianna. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédic Szuzanna. Következnek a részletek. Az átlagosnál jóval gyengébb kukorica és szója terméshozamra kell számítani Szerbiában a tartós hőség miatt. Vlado Kovácsevic, az Újvidéki Terméktőzsde ügyvezető igazgatója elmondta, hogy bár a tőzsdén az első szerződéseket már megkötötték az új terményekre, az előzetes árak alapján rendkívül bizonytalan ősz vár a gazdákra. A napraforgó esetében ugyanakkor kedvezőbb a helyzet, mivel ez a növény jobban bírja a szárazságot. A tőzsdén a búza ára kilogrammonként 20 és 20,2 dinár, a kukoricái 19 és 19,2 dinár, a napraforgói 52 és 52,2 dinár, a szójái 55 és 56 dinár, míg az árpái 17,8 és 18 dinár között mozog áfa nélkül. A hozam kiesés mellett a gazdasági kilátásokat súlyosan nehezíti a Duna rendkívül alacsony vízállása is. A folyó vízhozama a román határon jelenleg a megszokott szint mindössze 40%-át éri el, ami gyakorlatilag teljesen lebénította a Szerbia számára legfontosabb kiviteli útvonalat. Mivel a gabonafélék és olajos magvak tömegükhöz képest alacsony értékű áruk, a szállítási költség kulcsfontosságú, így az ország most kénytelen drágább teherautós és vasúti alternatívákat keresni, emelte ki a szakember. Szerbiában továbbra is figyelemmel kísérik az erdő és bozott tüzek helyzetét. A Krájevó közelében fekvő Stolovi hegységben sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, a tűzoltók pedig az utolsó gócpontok felszámolásán dolgoznak. A helyszínen 25 tűzoltó és 10 jármű vesz részt a munkában. A delibláti homokpusztán stabil a helyzet, jelenleg nincs aktív tűzgóc, de a készenléti egységek továbbra is a helyszínen maradnak. A nehéz terep, a hőség és a változó szél miatt ugyanis továbbra is fennáll a tűz újbóli fellángolásának veszélye. Megkezdődött a tanítás a zentagunarasi október 18-a általános iskolában is. Az intézményben idén összesen 106 diák tanul magyar nyelven. A tanévkezdéssel az iskola fejlesztései is folytatódnak, többek között a vizes blokkok felújítása is folyamatban van. Szatmári Csilla és Vajtai Viktória beszámolója.
2: Izgatott gyermekek sorakoztak a tanév első napján a zentagunarasi október 18-a általános iskola előtt. A diákok megosztották egymással nyári élményeiket, és bár akadtak, akik kevésbé várták az iskola kezdést, a legtöbbjüknek már most megvan a kedvenc tantárgya. Dudás Máté.
3: Szeretek ide járni, de nem nagyon vártam most az iskola kezdetét. A kedvenc tantárgyam az a torna meg az informatika. Amikor felnők, én programozó szeretnék lenni, de amit itt tanulunk, az már egy kicsit kevés ahhoz, amit én csinálok.
2: Az első iskola csengő hallatára a diákok elfoglalták helyüket az iskolapadokban. A településről idén is szép számban kezdték meg a tanévet az intézményben. Savelin Zellei Zsuzsanna, az zentagunarasi október 18 általános iskola igazgatója.
4: Mint minden évben, ugye az első óra az osztályfőnök jó a diákoknak, és nagyon boldog vagyok, hiszen a tavalyi évhez képest több diákunk van az idén. 106 diák az, aki koptatni fogja egy éven keresztül az iskola padokat. Jelenleg kicsit kevesebb elsősünk indul, mint a tavalyi évben, tavaly 15, idén csak 11 elsősünk van, de nagyon büszke vagyok arra, hogy 106 diákunk van összesen, akik magyar nyelven folytatják tanulmányaikat.
2: Az iskolában jelenleg a vizes blokkok felújítása zajlik, amely tartományi támogatásból valósul meg. A beruházás célja, hogy biztonságosabb és korszerűbb környezet fogadja a diákokat a mindennapokban. Útott Róbert, a tartományi oktatási titkár.
5: Azt lehet elmondani, hogy a tartományi oktatási titkárság részéről az egész éves munka eredményeképpen arról lehet beszámolni, hogy olyan fejlesztések tudtak megvalósulni az intézményben, mint például a mosdóknak a felújítása vagy a felújítási folyamata, ami majd biztonságosabbá és szebbé, minőségesebbé tudja tenni azt a környezetet, amiben az itt tanuló diákok vannak, és fontosnak tartjuk ezt a folyamatot. folyamatos támogatást. Ez a támogatás megvan köztársasági, tartományi, önkormányzati és a Magyar Nemzeti Tanács részéről is.
2: Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a községben élő gyermekek minőségi és biztonságos oktatásban részesüljenek. Ennek érdekében az iskolák további működését és fejlesztését is támogatják. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
0: Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ha csak lehetőség van rá, akkor a gyerekek helyben fejezzék be az elemi iskolát, így az Éntagunaras iskolának is a működése biztosítva van, erre az eszközöket biztosítsa az önkormányzat a községi költségvetésben, ugyanakkor nagyon sok segítséget jelent, nagyon nagy segítséget jelent az oktatási titkárságnak a támogatása, így komoly beruházásokat és fejlesztéseket tudunk megvalósítani többek között itt az Éntagunarason is.
2: Az önkormányzat az első osztályba induló diákokat is támogatja egyszeri segéllyel. Az általános iskolások 8000, míg a középiskolába indulók 10000 dináros támogatásban részesülnek. Emellett a község területén minden iskolás számára ingyenes az utazás.
1: Szabadka város napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselő testülete a Városháza dísztermében tegnap. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabad királyi város rang évfordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különleges. Dudás Dániel riportja.
6: Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Bencsik István újságíró biológus vehette át. A kitüntetéssel több évtizedes kiemelkedő és időtálló életművét ismerték el, amely nem csak újságíróként, hanem a környezetvédelem területén végzett tevékenységével is hozzájárult Szabadka hírnevének öregbítéséhez.
7: Az jut eszembe mindig, hogy én viszonozhatom-e, vissza tudom-e adni Szabadkának, szabadkaiaknak, mindazt, amit tőlük kaptam. És félek, tartok tőle, hogy még nem, hogy még van feladat.
6: Az idei városnapi díszülésen három különböző területen végzett munkát is Pro-Urbe díjjal ismert el Szabadka városa. A szabadkai tűzoltó mentőzászlóaj a város lakóinak biztonságáért végzett áldozatos és felelősségteljes munkájáért részesült az elismerésben. Srigyan Banyanin, a szabadkai tűzoltó mentő zászlóalj parancsnok helyettese. Számunkra ez annak a jele, hogy valaki figyelemmel kíséri és elismeri a tűzoltók munkáját, és hogy a szabadkai tűzoltók méltók erre a díjra. Pro-Urbe díjat kapott a Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület is. Évtizedek óta fontos szerepet vállalnak a hagyományok ápolásában, a népi kultúra megőrzésében és a közösségépítésben. A Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület elnöke. Egy művelődési egyesülettel 80 éven át dolgozni nem kis dolog. Egy egyesületet 80 éven keresztül működtetni természetesen egyáltalán nem könnyű, sok akadállyal jár, de ez egy nagyon szép munka, amely során össze kell tartani mindazokat, akik részt szeretnének venni benne, vagyis az egyesület tagjait. Sebők Valéria a népművészetmestere, a népi textilkultúra és a fonott csipke hagyományának kutatásával és továbbadásával érdemelte ki az elismerést.
8: Motiváció az volt, hogy Néprajzi Múzeumban Budapesten azt mondták, hogy ne próbálkozzak, mert úgyse sikerül. Na most ez nekem elég volt arra, hogy de akkor is. És érdemes törekedni, érdemes foglalkozni velem szabad időben, vagy ki mikor ráér, mert hát előbb-utóbb megjön az eredménye.
6: Az ünnepségen Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke hangsúlyozta, a múlt értékeinek megőrzése épp olyan fontos, mint a jövő építése. Ezért büszkén kell ápolnunk Szabadka örökségét, és továbbadnunk azt a következő nemzedéknek. Büszkék lehetünk a nyelvünkre, a kultúránkra és a származásunkra, miközben közös jövőt építünk. Megőrizhetjük azt, akik vagyunk, és közben nyitottak lehetünk mások felé. Lehetünk különbözőek, és mégis összetartozhatunk. Ebben rejlik Szabadka különlegessége. Stevan Bakić, Szabadka polgármestere beszédében elsősorban az elmúlt egy évben megvalósuló fejlesztésekről és a város előtt álló tervekről beszélt. Hangsúlyozta ugyanakkor Szabadka sok nemzetiségű jellegét, a város identitásának megőrzését és azt, hogy a különböző közösségek együtt építik a város jövőjét. Őrizzük meg Szabadkát, ugyanakkor építsük tovább együtt az utánunk következő generációk számára. legyen olyan város, ahol tiszteletben tartják a különbözőségeket, megbecsülik a jó embereket, értékelik a tudást, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden ember érzi, hogy fontos. A díszülésen ezúttal is azokat köszöntötték, akik munkájukkal és teljesítményükkel sokat tettek Szabadkáért. A városnapját pedig a következő napokban is számos kulturális és szórakoztató program teszi teljessé.
1: Ahogyan hallották, ma is folytatódnak a városnapi programok Szabadkán. Este 9 órától a legendás magyar rock együttes a Republik lép színpadra. Emellett érdemes felkeresni a borkorzót, ahol borászok, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt így ma is látogatható. A borászok, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt így ma is látogatható. A programok között kulturális események is szerepelnek, 18

0: legfrissebb érem Világos Adriannáé lett, aki 65,93 méteres dobással győzött gerelyhajításban, és egyúttal új mediterrán játékok rekordot állított fel. Ivana Spanović 14,9 méteres eredménnyel ezüstérmet szerzett hármasugrásban, míg válogatottbeli társa Alexandria Mitrović 13,69 méterrel bronzérmes lett. És aranyérmet nyert Szerbia evezős párosa is. A szabadkai Mačković Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A szerb egység a döntőt 6 perc 25,37 másodperc alatt teljesítette. Az ezüstérmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg. A pontos idő 12 óra 13 perc.
1: Időjárás.
2: 29 fok van Szabadkán és környékén, a nap hátralevő részében többnyire napos időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás, a csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
1: Reklám.
5: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
6: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
11: Hallgass napjaink slágereit
12: és légy tájékozott.
11: Ez a Pannon Rádió.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 12 óra 31 perc van, és a műsor folytatásában egy Péter Révei eseményt ajánlunk a figyelmetekbe, amely most hétvégén esedékes. Ha szeretitek a társas játékokat, az izgalmakat, akkor ajánlom a figyelmetekbe a szervező Szabó Attilával karöltve, akit a vonal túlsó végén köszöntök. Szia!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Negyedik már ez a találkozó, ez a vajdasági társasjáték találkozó, ami most, ha jól tudom, kétnapos, szombat-vasárnap. És az érdekessége, az egyik érdekessége, hogy különleges társasjátékokkal is találkozhat az ember, nem csak a megszokottakkal, jól tudom?
2: Ez így van. Valójában a kezdetek óta, vagyis már az első alkalom óta kétnapos a rendezvényünk. Annyiban másabb, hogy hál' Istennek, bár nagyon szerettük a korábbi helyszínt szintén Péter révén, de ezt kinőttük, úgyhogy idén egy jó nagy, akár 500 fő befogadására képes teremben leszünk, a Páros Csillag nemű teremben Péter révén. És hát valóban különleges társasjátékokkal várunk mindenkit, modern társasjátékokkal, ugyanis most már a társasjátékipar vagy hobbi nem csak a Monopolinál, a Neu Tisztecsovecse, meg az Unónál áll meg, hanem ettől sokkal több színes, szagos, érdekes társasjátékok vannak, hiszen mint minden szórakoztató ipar, a társasjátékok is rengeteget fejlődtek az elmúlt években. Nagyon sokféle játék jön ki évente, több mint 3000 új cím jelenik meg, és ezek közül egyre többet lokalizálnak akár magyar, akár szerb nyelvre. És hát ugye ezeket mutatjuk majd be, ezeket lehet majd kipróbálni, játékmesterek lesznek, szóval nem kell majd szabályt olvasgatni, meg forgatni. Mi megtanítjuk a játékokat, bemutatjuk, igyekszünk ajánlani az alapján, hogy ki mennyire ismeri a játékokat, mekkora társasággal érkezett, de ha valaki egymaga jön, az sem gond, találunk neki játékos társat, ez egy nagyon jókedélyű, jó hangulatú rendezvény szokott lenni az előző éveknek ez a tapasztalata, és mindenki megtalálja az ő hangulatának, kedvének való játékot, illetve épp, hogy mennyire ismeri már ezt a társasjátékoknak a világát, hiszen azért valóban az egyszerű gyermekjátékoktól, parti játékoktól, vagy épp kooperatív együttműködős játékoktól kezdve megvannak az igazán nehéz, több órás, gondolkodó, szerencsétől teljesen megdigáló játékok is, úgyhogy mindenkinek az ízlésének megfelelőt tudunk nyújtani. Két napon át, szombaton és vasárnap Péter révén, a kezdés az pedig 10 órától lesz mind a két napon.
1: Jó, és hogy megemlítetted, hogy a gyerekeknek szóló társasjáték. Hogy látod, akár az esemény kapcsán, akár így a személyes kis életed, környezetedre vonatkozóan, mennyire nehéz manapság a gyerekeket bevonni a társasjáték világába? Ugye most már nagyon ott vagyunk, hogy okos eszköz, telefon, tablet, laptop és a többi. Nyilván elmúlt idézőjelben az a kor, hogy homokvárat építenek kint, hanem inkább bent és a PlayStation és társai. Mennyire érdekli vagy vonja a figyelmüket el a társasjáték?
2: Szerintem a gyerekek alapvetően szeretnek játszani, legyen az akár a PlayStation, legyen az akár más is. Ám van rengeteg olyan társasjáték, amely akár applikációt is használ, és ne felejtsük el, hogy mindig az együtt töltött idő az nagyon fontos egy szülő-gyermek kapcsolatban, így aztán nagyon sok mindent lehet játékokon keresztül, vagy játékosan megtanítani, erre a társasjátékok nagyon jók, vannak kifejezetten gyerekeknek szánt játékok is, és hát egy kiváló együttöltés, vagy akár csak megtanulni, nyerni, veszíteni annak a hozzáállását, betűkkel, egy csomó ilyen játék van. Viszont azt nagyon fontos elmondom a rendezvényünk kapcsán, hogy bár társasjáték találkozó lesz, a játék az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez egy gyermek találkozó, sőt, mi külön hirdetjük, hogy 12 év alatt csak kísérővel kérjük, hogy érkezzenek a kedves látogatók. A rendezvényünk az valójában a középiskolás, egyetemisták, fiatal felnőtteknek és felnőtteknek fantlírozva. Ettől független lesz gyermeksarkunk, hiszen a gyerekeknek azért a türelme az nem mindig olyan könnyen ugye, leköthető, így aztán nekik egy kicsit mozgósabb kültéri gyermeksarokkal készülünk, de ettől független maga a rendezvényünknek a fő fókusza, az a picit nagyobb örök gyerekeknek szól inkább, akik szintén szeretnek még játszani, mert ezt nehogy azt gondolja valaki, hogy gond, vagy gáz, vagy ciki játszani felnőtten is. Hát gondoljunk bele, a mai napig hány csapat jár össze, akár pókerezni, vagy bármi, az is egy kártyajáték hétvégente, vagy akár a szüleik is hogyan jártak össze régen bármi nemű kártyajátékot, vagy más játszani. Sőt, hogyha még korábban az emberek az utcán sakkoztak, vagy játszottak bármilyen egyéb játékot. Úgyhogy az emberekben mindig megvolt az igény, sőt, régi római vagy egyiptomi sírokat, amikor tárnak fel, ott is társasjátékokat találnak meg. Szóval ez az emberi igény a társasjátékozásra mindig megvolt, jelenleg is úgy gondolom, hogy megvan, de most már ez egy kicsit modernebb köntösben nagyon sokféle játékkal van jelen. A mi eseményünkön is lesznek különböző bemutatók, jönnek társasjáték kiadók, szerbiaiak, jönnek külföldiek, jönnek olyanok, akik a saját tervezésű játékaikkal érkeznek, lesznek úgynevezett wargame-ek, ami inkább ilyen nagy minis kocka szörgetős dolog. Lesz társasjátékvásárunk, aki el szeretne esetleg a meglévő játékait eladni, vagy vásárolni azokból. És még nagyon sok kísérő rendezvényünk lesz. Lesz kvízünk, lesz tombolánk, adja magán a rendezvényen belül, lesz minifestőiskola. És még számos egyéb dolog, versenyeket tartunk három különböző társasjátékokból, olyanokból, amelyeket akár a helyszínen meg lehet tanulni, és ki tudja, lehet, hogy még valaki bajnoka is lesz aznap. Számos kísérő rendezvényen készülünk, emellett mind a két napon készülünk egy jó nagy kondér ebéddel is, úgyhogy mindenkit szeretnénk majd meghívni, aki eljön egy ebédre is, és ettől függetlenül a rendezvényünk teljes mértékben ingyenes. Részben nagyon szépen köszönjük a Magyar Nemzeti Tanácsnak, illetve a Tartományi Titkárságnak is, aki megtámogatták a rendezvényünket, de igyekszünk mindig teljesen ingyenesíteni ezeket a rendezvényeket, hogy bárki eljöhessen, hiszen a társas játékozás nem egy olcsó hobbi, egy-egy játék sajnos nem olcsó, erről tudna szerintem mindenkinek a családján belül párja mesélni, de hát inkább erről ezt most mi tartjuk titokban, hogy mennyibe kerülnek a játékok, de az ilyen eseményeken nagyon jó, ki lehet őket próbálni, és az ember rá tud jönni, hogy ó, ez a játék tök jó, szeretném, hogy otthon is meglegyen, a barátaimnak is szeretném megmutatni. Erre kiváló alkalom a Vajdasági Társasjátékos eseményünk, a Vajdasági Társasjáték találkozó, amelyet a Vajdasági Társasjáték Klub szervez, és azt hagyd mondjam el, hogy több mint 10 klubunk van Vajdaság szerte. Szabadkától, Péterrévéig, Csantavértől, Zentáig, Magyar Kanizsán keresztül, és van egy csoportunk, ahol ezeket összefogjuk, és ahol a mostani eseménynek is minden tudnivalója, a helyszínkedés és minden egyébet a kedves érdeklődők megtalálnak. Ha Facebookon beírják, hogy 4. Vajdasági Társasjáték találkozó, akkor igyekszünk oda rengeteget posztolni, vagy ahogy mondtam, a Vajdasági Társasjáték Klub nevű Facebook csoportban elérhetőek még a plusz információk.
1: Ez nagyon jó, hogy van csoportotok, és hogy így Vajdaság szerte megtalálhatóak vagytok. Nyilván manapság a közösségi oldalakon nagyon sokat olvasnak, tájékozódnak az emberek, és nagyon jó, hogy van ilyen program, ami egy picit feleleveníti, meg megtartja a régi szokásokat. Mert ahogy te is mondtad, igen, emlékszünk arra, amikor a szüleink is mentek kártyázni, vagy társasjátékozni, nem csak a téli hideg napokon, esetleg karácsony környékén, amikor mindenki összejött, és a család ugye hazautaztak akár külföldről, stb. Hanem ez még most is él, manapság is, és hogy így találkoznak az emberek, és barátkoznak, játszanak, akár megtanulnak új játékot, amire ugye te is mondtad, hogy ott a helyszínen is majd lesz lehetőség, meg hát egy kicsit versenyeznek, megtanulják ezt a versenyszellemet, meg hát azt is, amikor nyilván nem úgy sül össze, vagy nem úgy jön össze a dolog is, hát meg kell tanulni azt, hogyha valaki vereséggel, vagy vereséget szenved, mert azért gyerekként, egy kicsit most így elgondolkodtam, hogy gyerekként azért nekem is nehéz volt ám megtanulni, hogy most nem én nyertem, hanem volt tőlem jobb is, de hát nyilván ezen is túl kell lesni. Tehát, hogy, és vannak olyan játékok, amik tényleg akár egy kicsit ilyen lazább társas játékok, és nyilván vannak logikai, komolyabb játékok, amik belevezetik, megtanítják akár a gyerekeket is a kicsit komolyabb játék életébe. Nagyon jó, tényleg, úgyhogy gratulálok ehhez az eseményhez. 4. társasjáték találkozó lesz, tehát Vajdaságban, szombaton és vasárnap Péter révén, és akkor információk megtalálhatóak a Vajdasági Társasjáték találkozó eseményen, illetve te is említetted a külön Facebook csoportotokban is. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy erről az aranyos, de azért komoly eseményről is szót tudtunk ejteni a Presszóban.
2: Nagyon szívesen, várunk mindenkit nagy szeretettel, és mindenki játszon jó sokat.
1: Így igaz, szép napot, szia-szia!
2: Szervusztok!
3: Velünk a zene mindig veled van! Panna Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Gyuro Macut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel. Ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra, és tovább stabilizálják a helyzetet. Macut arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírással. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Ma is folytatódnak a városnapi programok Szabadkán. Este 9 órától a legendás magyar rock együttes a Republik lép színpadra. Emellett érdemes felkeresni a Borkorzót, ahol borászok, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt így ma is látogatható. A programok között kulturális események is szerepelnek. 18 órától Jakobei Károly megrendeléseiről tartanak előadást a múzeumban, ahol olyan érdekességekről is szó lesz, mint hogy a festő Szabadka számára Széchenyi és Deák portrékat készített, valamint ő festette ki a bajmoki templomot is. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorlópályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útborkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát helyeztek ki. A gyakorlópályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják, fogalmazott Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Szabadkán kiemelte, az iskolai infrastruktúrába történő beruházások jelentősége különösen nagy annak fényében, hogy a Majsai úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. A vajdasági MCC programjai a 2026-27-es évben is folytatódnak, áll az alapítvány közleményében. A Mátyás Corvinus kollégiumhoz kapcsolódó állami közfeladatok az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerültek, az átállást pedig a Nemzeti Tehetségközpont biztosítja Magyarországon. A változás nem érinti a 26-27-es tanév kezdetét és a diákok programokban való részvételét. Az MCC programjai köztük a középiskolában, program a tervek szerint szeptemberben a megszokott keretek között folytatódnak. Az esetleges további változásokról az érintett diákokat és családokat időben tájékoztatják.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelen pillanatban a hőmérő még mindig 29 fokot mutat, többnyire napos idő várható a nap hátralévő részében is. Aztán általában mérsékelt marad az északi, északkeleti szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kora reggelre 16 fokra csökken a hőmérséklet, majd napközben 32 fok körül alakul a csúcsérték.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: 13, 3 óra 14 perc van, belekezdünk a mai Panonpresszó utolsó órájába, mégpedig egy fontos közérdekű információval, miszerint történt egy kis hiba a gépezetben a magyar nyelvű könyvek gyártása során. Egy szülői bejelentés alapján derült fény arra, hogy egyes 8. osztályos magyar nyelvtankönyvek borítója hibásan jelent meg. A címben magyar nyelv helyett magar nyelv szerepel. Erről lehet olvasni a közösségi oldalon, mégpedig Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tudatta a hírt, és a közösségi médiában megjelent bejegyzésben az olvasható, hogy felvette a kapcsolatot az oktatási államtitkárral, aki már a tankönyvkiadó intézettel is egyeztetett az ügyben. Nem minden példány érintett, de a hibás tankönyvek cseréjét biztosítani fogja a testület, illetve a könyvek kiszállítása és szétosztása még folyamatban van. Az MNT hivatala várja mindazok jelentkezését, akik hibás borítójú tankönyvet kaptak készhez, úgyhogy lehet jelenteni a hivatalnál, illetve a telefonszámon, ami megtalálható a különböző oldalakon, a panonrtv.com-on is, és hát természetesen az MNT oldalán is.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. Hey,

0: Szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

13 óra 32 perc van, vélhetőleg a pontos idő. És egy érdekességgel érkeztem még így utolsó előtti megszólalásként. Bizonyára olvastátok azt a hírt az elmúlt napokban, hogy Magyarországon történt egy kis baki, mert hogy egy hát lent parkoló kis repülőgépet eltulajdonított egy fiatalember. És hát érdekes hír látott napvilágot, ez az RTL híradójában jelent meg, ugyanis letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki a múlt hét szombatján részegen lopott el egy kalocsán parkoló kisrepülőt, amivel aztán Paks felé indult, majd miután a honvédség vadászgépei észlelték, a közelben kényszer leszállást hajtott végre. A bíróság által egy hónapra letartóztatott férfi járműlopással és rablás kísérletével van gyanúsítva, ez utóbbi 2-től 8 évig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Rablás kísérlettel azért gyanúsítják, mert miután leszállt a lopott géppel, a közeli út irányába indult, ahol egy autós megállt segíteni neki, a férfi azonban beült a kocsiba, hogy elhajtson vele. Sikertelenül. És egyébként az is elhangzik a híradóban, hogy úgy tudjuk, olyan részeg volt az illető, hogy a segítségére siető mentősök külföldinek hitték. Később a férfi azt állította, hogy semmire sem emlékszik a történtekből. A férfinek egyébként nem volt képzettsége a repüléshez, a kalocsai pilóta iskola gépét az iskola vezetője szerint úgy tulajdonította el, vagy úgy tudta elkötni, hogy mindent felkapcsolt a műszerfalon, azt is, amit nem kellett volna. Ha képzettsége nem is, a híradónak nyilatkozó budapesti pilóta szerint valamilyen előtudása kellett, hogy legyen, akár szimulációból is, és hát azt is megtudták, vagy az is kiderült, hogy könnyen be lehet jutni erre az említett reptérre, ahonnan el lett tulajdonítva a gép. Ugyanolyan állapotban van, amilyenben a szovjet hadsereg hagyta. A Cessna zár nem volt, elindításához nem kellett kulcs, a 65 milliós gépen okozott kár mértéke még egyelőre ismeretlen. Hát szerintem nem kell megpróbálkozni ilyennel, mert azért ennek komoly következménye is lehetett volna, úgyhogy még szerencse, hogy az illető ezt épségben megúszta, noha nyilván büntetés vár rá, az rendben van, de hogy azért lehetett volna ennek kevésbé vicces része is, mert nyilván az egy picit elmosolyogtatja az embereket, hogy ilyet csinált részegen, és semmire nem emlékszik, főleg az, hogy a mentősök egyébként külföldinek hitték, az egy másik része a dolognak, de tényleg ebből komoly baleset és baj is keletkezhetett volna, úgyhogy nem ajánlatos ilyenekkel megpróbálkozni.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Pannon Rádió.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod!
1: 13 óra 44 perc van, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Megköszönjük mai napi figyelmeteket. Holnap Melissa számít majd rátok 8 és 14 óra között itt a 91.5-ön a Presszóban. Tartsatok majd vele is. Szép délután mindenkinek, búcsúzik a technikusunk, aki Nagyhegyesi Dávid volt, a műsorvezető pedig Rózsa Edina voltam. Sziasztok!
2: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorlópályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útburkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát helyeztek ki. A gyakorlópályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják, fogalmazott Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Szabadkán kiemelte, az iskolai infrastruktúrába történő beruházások jelentősége különösen nagy annak fényében, hogy a Majsai úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. Szülői bejelentés alapján derült fény arra, hogy egyes 8. osztályos magyar nyelv tankönyvek borítója hibásan jelent meg. A címben magyar nyelv helyett magyar nyelv szerepel. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a magyar nyelvű oktatásban résztvevő diákok ilyen hibával kerülő tankönyvet kapjanak. A közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta az MNT elnöke, hogy azonnal felvette a kapcsolatot Jerasz Anikó oktatási államtitkára, aki már a tankönyvkiadó intézettel is egyeztetett az ügyben. Kiemelte, nem minden példány érintett, de a hibás tankönyvek cseréjét biztosítani fogja a testület, illetve a könyvek kiszállítása és szétosztása még folyamatban van. Szabadka főtere tegnap este teljesen megtelt a Városnap alkalmából rendezett Dragana Mirković koncerten. A népszerű énekesnő mintegy 2 órás műsorral szórakoztatta a közönséget, amelyben pályafutásának legismertebb dalai is felcsendültek. A koncert különlegességét a közvetlen hangulat adta, Mirković folyamatosan kommunikált a közönséggel, a műsor második felében pedig a szabadkaiak zenei kívánságait is teljesítette. Az est végén látványos tűzijáték zárta a városnapi program egyik központi eseményét. A rendezvénysorozat ma este folytatódik, amikor 21 órától a Republik együttes lép fel a főtéren. Idén is, akárcsak tavaly 4 kisfiú született a városnapján a Szabadkai Közkórházban. A babák természetes úton jöttek világra, az újszülöttek és az édesanyák is jól vannak. A város képviselői ez alkalomból meglátogatták a szülészetet és jelképes ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat. A szülészet adatai szerint egyébként idén eddig mintegy 700 szülést jegyeztek, míg tavaly egész évben valamivel több mint 1000-et. Az orvosok szerint ez jelentős visszaesés, ezért a születésszám növelése közös cél kell, hogy legyen. Jó hír ugyanakkor, hogy szeptemberben megszülethet a 100. Lombik bébi Szabadkán.
5: Sport.
8: Aranyérmet nyert Szerbia evezős párosa. A szabadkai Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov diadalmaskodott a két pár evezős versenyszámban az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A szerb egység a döntőt 6 perc 25,37 másodperc alatt teljesítette. Az ezüstérmet az olasz, a bronzérmet pedig a görög páros szerezte meg.
5: Időjárás.
8: Szabadkán 28 fokot mérnek, csütörtökön egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 16 fokra csökken a hőmérséklet, majd holnap napközben 32 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
6: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
12: Bomax.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: többé.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
4: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csaknem 1 milliárd eurót biztosít. A nagykorú szerb állampolgárok számára tehát szeptember 7-én kezdődik a jelentkezés a Kincstár Igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Gyuro Macud szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra és tovább stabilizálják a helyzetet. Macud arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírással. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Ma is folytatódnak a városnapi programok Szabadkán. Este 9 órától a legendás magyar rock együttes a Republik lép színpadra. Emellett érdemes felkeresni a Borkorzót, ahol borászok, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket. A hagyományos vásár a városnapi rendezvénysorozat teljes időszaka alatt így ma is látogatható. A programok között pedig kulturális események is szerepelnek. 18 órától Jakobei Károly megrendeléseiről tartanak előadást a múzeumban, ahol olyan érdekességekről is szó lesz, mint hogy a festő Szabadka számára Széchenyi és Deák portrékat készített, valamint ő festette ki a bajmoki templomot is. A vajdasági MCC programjai a 2026-27-es évben is folytatódnak, áll az alapítvány tájékoztatásában. A Matthias Corvinus kollégiumhoz kapcsolódó állami közfeladatok az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerültek, az átállást pedig a Nemzeti Tehetségközpont biztosítja Magyarországon. A változás nem érinti a 2026-27-es tanév kezdetét és a diákok programokban való részvételét. Az MCC programjai köztük a középiskolás program a tervek szerint szeptemberben a megszokott keretek között folytatódik. Az esetleges további változásokról az érintett diákokat és családokat időben tájékoztatják.
4: Időjárás.
8: Szabadkán 28 fok van, holnap egy gyenge hideg front hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Kora reggel a hőmérő 16 fokot mutathat, délután pedig 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, a csúcsérték tehát ismételten 30 fok fölött alakul majd.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
11: Oh yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik. A Sztolovi hegységben sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Korszerűbb közlekedési gyakorlópályát adtak át a szabadkai Majsai úti általános iskolában. Folytatódnak a városnapi programok, este a Republik koncertezik a főtéren. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csaknem 1 milliárd eurót biztosít, ennek egy részét a részvényalap, a fennmaradó összeget pedig az állami költségvetés fedezi. Balázs Zita riportja.
11: A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik meg a jelentkezés a Kincstári Igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Akik szerepelnek a részvényalap nyilvántartásában, azoknak nem kell külön jelentkezniük, számukra automatikusan kifizetik az összeget. Mindenki másnak igényelnie kell a támogatást. Kakas Alexandra.
12: Nagyon örülök neki, mivel hogy diák vagyok, és szükségem van erre a 6000 dinára, úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek.
13: Tudod esetleg, hogy jelentkezned kell erre a támogatásra?
12: Eddig nem tudtam, de most már tudom, úgyhogy nagyon várom az időpontot, mikor már jelentkezni tudok erre.
13: Te mire fogod esetleg fordítani ezt a 6000 dinárt?
12: Igazából szerintem tangszerekre fogom, és ruhákra.
11: Veréb Lídia.
14: Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, és nagyon jó lehetőség, főleg a fiataloknak, ugyanis ezt be tudjuk fektetni a jövőnkbe, akár egyetemistáknak a kollégiumra,
12: akár vállalkozásokba, hobbikba, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség.
11: A nyugdíjasok szeptember 14-én a 6000 dináros támogatás mellett egy újabb egyszeri juttatást is kapnak. A nyugdíj összegétől függően 20 és 35 ezer dinár közötti kifizetésre számíthatnak, amelyet automatikusan folyósítanak számukra. Ugyanezen a napon a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint a hadjárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25 ezer dináros támogatást kapnak. A veteránok ezen felül további 10 ezer dináros juttatásban részesülnek. Magyari Mária.
15: Én gondolom, hogy minden nyugdíjas örül neki, mert a nyugdíjak elég kicsik, a zárak meg elég magasak, de én szerintem többet érne, hogyha azt a pénzt az egészségügyre fordítanák.
11: Vujkovics Lamint Rózsa.
16: Nem rossz, kevés a nyugdíjam, úgyhogy 32 a nyugdíjam, abban nem lehet megélni.
12: Önnek mit jelentenek most ezek a támogatások, amik jönnek?
16: Hát egy kicsikét, mintha jobb lenne, vagy jobb lesz, vagy mit tudom én, majd meglássuk.
11: A kormány a költségvetés módosításával teremti elő az egyszeri támogatások fedezetét. A csaknem 1 milliárd eurós csomag egy részét a részvényalapból finanszírozzák, a nagykorúaknak járó egyszeri támogatás fennmaradó részére pedig az állami költségvetésből különítettek el pénzt. Sinisa Máli, Szerbia pénzügyminisztere.
17: Ennek a pénznek egy részét a részvényalapból fizeti ki mindazoknak a polgároknak, akik jogosultak erre a kifizetésre. Egyébként véleményem szerint ez egy viszonylag rossz, 2008-ból származó törvény, amely szerint csak azok a nagykorú állampolgárok jogosultak a kifizetésre, akik 2007. december 31-ig megszerezték ezt a jogosultságot. Természetesen értelmetlen lenne, ha ezt a pénzt csak nekik fizetnénk ki, miközben van még 1 millió-2 millió polgár, aki semmit sem kapott. Ezért a költségvetésből mintegy 150 millió eurót különítettünk el, hogy minden nagykorú állampolgár számára biztosítsunk egyszeri 6000 dináros támogatást.
11: Az egyszeri 6000 dináros támogatásra szeptember 7-től lehet jelentkezni a Kincstári Igazgatóság elektronikus honlapján. A jelentkezéshez érvényes személyi igazolványra, szerbiai lakhelyre és szerb állampolgárságra van szükség. A támogatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják a jogosultak folyószámlájára vagy a postatakarékbankon keresztül. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő számlával, a bank 5 napon belül különleges célú számlát nyit a számára. Minden tranzakció illetékmentes.
10: Gyuro Macut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra és tovább stabilizálják a helyzetet. Macut arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírását. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Szerbiában továbbra is figyelemmel kísérik az erdő és bozott tüzek helyzetét. A Krájevó közelében fekvő Stolovi hegységben a tüzet már ellenőrzés alatt tartják, míg a Deliblati homokpusztán stabil a helyzet és nincs aktív gócpont. A hőség, a nehéz terep és a változó szél azonban továbbra is megnehezíti a tűzoltók munkáját. Vajtai Viktória összeállítása.
18: A Krájevó közelében fekvő Stolovi hegységben a tüzet már ellenőrzés alatt tartják. A Csiker csúcsától a Maglásnica folyóig mintegy 5 kilométer hosszú védelmi vonalat alakítottak ki. A tűzoltók jelenleg a megmaradt gócpontok felszámolásán és a tűz újbóli terjedésének megakadályozásán dolgoznak. Péro Lukovics, a Krájevói tűzoltó mentőbrigád parancsnoka. Jelenleg 25 tűzoltó és 10 tűzoltó autó dolgozik a helyszínen. Itt vannak további tűzoltók, valamint a Szerbia Erdői Közvállalat munkatársai is, akik ahhoz a tisztáshoz tartanak, ahol még vannak el nem égett fák, amelyeket kivágunk, mert ezek potenciálisan tovább terjeszthetik a tüzet. Remélem, hogy nagyon hamar sikerül lokalizálnunk és teljesen felszámolnunk a tüzet, de a terepről addig nem térünk
17: mentünk vissza, amíg a Stolovi hegységben minden egyes füstölgő gócot el nem oltunk. A Deliblati homokpusztán jelenleg stabil a helyzet. Aktív gócpont nincs. A készenléti egységek azonban továbbra is a helyszínen maradnak, hiszen az erős szél bármikor újra fellobbanthatja a lángokat. Amióta a tűz kitört, Vajdaság több településéről is érkeztek önkéntes tűzoltók, hogy segítsenek a lángok megfékezésében. Martonosról és Magyar Kanizsáról is útnak indultak egységek, akik a helyszínen dolgozókkal együtt vettek részt a védekezésben. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetségének elnöke.
19: Volt olyan bevetés is, amikor ez a háti puttonyfecskendőnek nevezett kis 25 literes ilyen hátizsákszerű tartállyal mentek a fiúk tüzet oltani. Volt olyan, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy 4 hétvégén keresztül folyamatosan voltunk. Ebből 2 hétvégén volt akció, 2 hétvégén nem volt.
17: A Deliblati homokpusztán dolgozó tűzoltók napokig a helyszínen vannak, többen pedig külföldi misszióból hazatérve azonnal bekapcsolódtak a védekezésbe. A tűzoltók számára egyébként különösen megterhelőek a körülmények, hiszen több mint 20 kg felszereléssel, akár 50 fokos hőségben dolgoznak. A védelmi vonalakat továbbra is tartják, és a tűzoltók addig maradnak a terepen, amíg az utolsó parázsló részeket is fel nem számolják. Petár Györgyevics, pancsovai tűzoltómentős. A terep rendkívül hálátlan és nehezen megközelíthető, a szél pedig hol az egyik, hol a másik irányból fúj. A felszín alatti tüzek váratlanul törnek elő, az egyik pillanatban még minden nyugodt, a következőben pedig egyszer csak lángra kap valami. Igazán nehéz terep. Bár a Stolovi hegységben és a Deliblati homokpusztán is sikerült megfékezni a tüzek terjedését, a veszély még nem múlt el. A tűzoltók továbbra is a terepen maradnak, és folyamatosan ellenőrzik az érintett területeket, hogy megakadályozzák az esetleges újragyulladást.
10: A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorlópályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útborkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát is kihelyeztek. A gyakorlópályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják, fogalmazott Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Szabadkán kiemelte, az iskolai infrastruktúrába történő beruházások jelentősége különösen nagy, annak fényében, hogy a Majsai úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. Szülői bejelentés alapján derült fény arra, hogy egyes 8. osztályos magyar nyelvtankönyvek borítója hibásan jelent meg. A címben magyar nyelv helyett magar nyelv szerepel. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a magyar nyelvi oktatásban résztvevő diákok ilyen hibával kerülő tankönyvet kapjanak. A közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta az MNT elnöke, hogy azonnal felvette a kapcsolatot Jarasz Anikó oktatás államtitkárral, aki már a tankönyvkiadó intézettel is egyeztetett az ügyben. Kiemelte, nem minden példány érintett, de a hibás tankönyvek cseréjét biztosítani fogja a testület, illetve a könyvek kiszállítása és szétosztása még folyamatban van. A Magyar Nemzeti Tanács hivatala várja mindazok jelentkezését, akiknek hibás borítójú tankönyvük van a 024 524 534-es telefonszámon. Szabadka főtere tegnap este teljesen megtelt a Városnap alkalmából rendezett Dragana Mirković koncerten. A népszerű énekesnő mintegy 2 órás műsorral szórakoztatta a közönséget, amelyben pályafutásának legismertebb dalai is felcsendültek. Az est végén pedig látványos tűzijáték zárta a városnapi program egyik központi eseményét. A rendezvénysorozat ma este folytatódik, amikor 21 órától a Republik együttes lép fel a főtéren. A pontos idő 16 óra 12 perc.
0: Időjárás.
20: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mérhetünk. Csütörtökön, azaz holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Kora reggelre, azaz hajnalra 16 fokig csökken majd a hőmérséklet, majd napközben napos idő mellett, illetve több órás napsütés mellett 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
1: az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
21: Reklám.
22: Önnek is van takargatni valója?
23: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
22: Bármilyen van, befedjük.
23: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
22: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
24: Bővebb információ
23: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
22: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
23: 063 18 88 971.
25: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
22: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
25: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
26: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások. A hullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is,

Alex Kendrew és a Bumble a mai kedvencek közül. Ezzel indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, írjátok, hogy mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. A jól ismert elérhetőségek egyikén, ezt pedig 19 óráig tehetitek meg. Rengeteg jó zene vár rátok. Mert rögtön itt újdonságképpen itt lesz Topic és a Lucky Ones nevezetű dala, illetve Email Angel. A Moving to the Sun után egy hasonló stílusú dalt alkotott meg, ezúttal Hugel nélkül, ez pedig az I'm Alive, Életben vagyok címet viseli. Ezeket hallgatjuk, még mielőtt az első mai kérések teljesülnének. Kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást a csillaghulláshoz. Ezen a szerda délután akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. A folytatáson pedig veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt. Boros Alent halljátok.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS

Ez volt az I'm Alive itt a csillagulás kezdetén. És már is az első kérés, a kívánság dolog teljesülnek, ne felejtjétek, 19 óráig ti is megírhatjátok, mint hallgatnátok. Szia, Britney-től lehetne a Toxic. Köszi, kellemes délután mindenkinek, Szilvia. Lehet bizony, jön Britney egyik jellegzetes siker dala. Itt lesz mindjárt a Toxic. Kedves csillagulás, a 4 Street, ilyen az az élet című dalát szeretném. Köszönöm, Anna Mari. Érkeznek majd a fiúk Gyergyó Szent Miklósról, de majd a 4 Street másodikként ebben a mai kezdőblogban. Üdv valen a Dáncekudódó pedagógin a jobb munkakedvét. Köszöntem, Andor voltam. Meg lesz, remélhetőleg segít majd jobbá tenni a kedvedet, a munkakedvedet, és hát kitartást kívánok, jó munkát. Itt lesz Teldon Omar Lucenzoval is. Az a bizonyos Dáncekudódó. Hello, a délutáni takarítás mellé szeretném kérni Zara Larsson Last Life című dalát a csillaghullásban. Ezt már Krisztina kérte, jó szorgoskodást kívánok. Itt lesz mindjárt a skandináv énekesnő dala is. Valamint Szeva, a Mr. Sexobit lenne a kérésem. Azoknak küldöm, akik a mai napig szeretik. Kösz szépen Zsolti Horgosról. Ezt is pörgetem. A mai napig nagyon jól szól a 2000-es évek egyik jellegzetes dala a román énekesnőtől. Itt lesz tehát Alexander Stan, előtte Britney Spears, Don Omar Lucenzoval, a 4 Street is képviselteti magát a mai kezdőblogban, de mindenek előtt Last Life Zara Larsson énekel.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannorádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a folytatásban most Bedetka Ádámot hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél. Ennek a címe
2: Anya, remélem,
1: Boldog akarok lenni.
3: Igazából vannak tényleg így megírt olyan dalok, amiket így elrakok, és akkor majd, ha úgy van, hogy így tényleg rá tudnék újból reflektálni, és újból benne tudnék lenni, akkor elő szoktam venni, és akkor nekiállok megint befejezni, inkább így. Úgyhogy igen, ez is a Boldog akarok lenni is egy ilyen fajta dal.
2: De a szívem hangosabban dobban fel, mikor újból átölesz.
3: Sokszor, amikor tényleg így fióba kerülnek a dalok, akkor még nem, nincs kész, még nem tudom, hogy az mi lesz az a dal, hova is fog kifutni, vagy mi is lesz az igazi sztoria ennek a dalnak. Van olyan, amikor már kijön, és én sem értem egyébként, és csak a nézők meg a hallgatók döntik el, hogy ez mi lesz az a dal. Például itt van a miért is az előző, hogy nem gondoltam volna, hogy mondjuk esküvőkön is megszólal az a dal, mikor két ember házasságot köt egymással. Tehát fantasztikus dolgok szerintem ezek. És pont abba gondoltam bele, ezt még elmondom, hogy ültünk a párom az erkélyen, és mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy én most itt ülök, de lehet egyébként több ezer vagy több tízer ember pedig pont akkor hallgatja ezt a dalt, és lehet valamiben van benne, és hogy ez milyen lélekformáló, hogy én ugye részük vagyok valamilyen szempont, és ez tök érdekes.
2: Az én lelkem épp a vízben andalom, rajta virágok nyílnak ki minden egyes hajlalom.
3: Ha belegondolunk abba, hogy az életnek tényleg az apró, nagyon apró örömeire gondolunk, vagy asszociálunk, akkor igazából már el tudjuk érni azt, hogy oké, akkor ez lehet a boldogság. Szóval igazából nem tudom definiálni, hogy ez mi, azt tudom, hogy mosolygok, hogy most örülök, és jó helyen vagyok, jól érzem magamat, és szerintem ez az. De nem tudom megmondani azt, hogy ez hogy is definiálnám. Igazából ez a dal is, ugye a Boldog akarok lenni is úgy készült, hogy amikor elkezdtem írni, akkor nagyon a legsötétebb, legmélyebb érzéseimre gondoltam, főleg a dal első felében. Ugye, hogy anya, remélem, büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm. Tehát nagyon érdekes gondolatokat írtam meg benne, és anyukám még el is küldtem neki egyszer. Szóval sokszor születnek így dalok, hogy megkönnyezem őket, mikor írom. És szerintem ez az őszinteség, amit bele kell rakni a dalba.

0: Programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Jugal és David Guetta, ez volt a Shine itt a csillagolás mai második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek, valamint a következő óra végéig jöhetnek még újabbak, de jól ismert elérhetőségek egyikén. Na nézzük, Hello csillagolás, Katy Perry, Hot and Cold dalát szeretném kérni, köszi, ha mehet, Nelly. Jön tehát majd mindjárt Katy Perry elsőként, kap majd hideget, meleget, minden hallgató, mert hogy Hot and Cold ez a dal címe. Üdv a lenne Dániel Fiéktől, szeretnék egy számot, rád bízom. Ezt már Csabától kaptam, jönni fog az Orgonafa Dániel Figergőjéktől, remélem, hogy megfelel. Szia Teddy Swims, Mr. Noidol a kérésem, köszi, szuper a műsor, Szabina. Köszönöm szépen, Szabina, örülök, hogy így gondolod. És te is egy jó dalt kértél a mai kedvencek közül, mindjárt jön Teddy Swims, és egyik legutóbbi felvétele, a Mr. Mindentudó, a Mr. Noidol. Szép napot, lehetne Ricky Martintól a Living La Vida Loca? Köszönöm is. Jó zenehallgatást mindenkinek. Üdv, Anikó. Lehet bizony egy igazi klasszikus, már retro kedvenc, Ricky Martin és a Living La Vida Loca. Ezt is hallgatjuk. Valamint még egy üzenet, szia Len, a kollégákkal a Where Are You Now számot kérjük a munka mellé Lost Frequencies-től. Köszi Valentin és a többiek Kanizsáról. Egy pörgős dal, ez majd a blokk végén Lost Frequencies, a belga fiatalember, illetve Callum Scott közös dala, előtte Daniel Fiek, itt lesz Ricky Martin, itt lesz Teddy Swims, kezdésnek pedig Katy Perry.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Engem az életem dédelgetett.
2: Itt lesz a folytatásban a Magna Cum Laude Frontemere Mező Misi, illetve az Apollo Jazzből Varga Bence közös dalt készítettek. Ennek címe Köszi.
3: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani.
1: Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele.
4: Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes...
3: Könnyen ment. És amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburá kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
7: Programajánló.
8: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
9: hellovajdaság.com.
10: Média támogató a Pannoner TV.
11: Műsorajánló.
12: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok? Felröppent a hír, hogy egy jó idő után ismét összeállt a Maneskin csapat, ugye? A csapat tagjai külön-külön, hát mondhatni szólókarrierre váltottak már néhány éve. Damiano David sikeres szólókarriert is befutott. A 2027-es, tehát a jövő évi Sanremói Dalfesztiválon azonban újra összeállhat a teljes csapat a Maneskin. Azt nem tudni, hogy ehhez új zene is társul, vagy csak különleges vendégként lesznek jelen a jövő évi Sanremói Dalfesztiválon, minden esetre ez már haladás. Azt tudni kell, hogy 2024-ben lépett utoljára együtt színpadra az Eurovíziós Dalfesztivál nyertes Maneskin, azóta pedig Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Reggi és Ethan Torchio is a saját útját járja, és önfelfedezésbe kezdett. Damiano David kiadta debütáló szólólemezét, Victoria megjárta a Sziget Fesztivált is például DJ szettjével, mert hogy lemezlovasnak állt. Reggi is zenei pályán maradt, most pedig úgy tűnik, hogy a világhírű rockbanda, tehát hamarosan visszatérhet. Lesz-e közös jövő, vagy ez egy egyéni alkalom? Minden esetre ott, ahol kezdődött a történetük, az a bizonyos Sanremói Fesztivál, ahol annak idején felléptek még az Eurovíziós Dalfesztivál előtt, ott bizony megmutatják magukat. Most ők jönnek a folytatásban, és egy korábbi daluk, mégpedig a Supermodel.
2: I'm Ethan.
3: I'm Damiano.
4: I'm Victoria.

0: más hirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Jennifer Lopez és David Guetta, ez volt a Save Me Tonight. Itt vagyunk a csillagulás mondja a harmadik órájában, és újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello on and Offenbach Overdrive zenét szeretném kérni tőled. Köszi, Edina. Jön majd az a dal, amelynek egyébként eredetéje Kim Wilde-hez kapcsolódik. A Kambodzsa című dal 1981-ben lett nagy siker, és ennek a dallam világára épül ez a dal. Offenbach, Norma Jean Martin és az Overdrive mindjárt jön majd. Ciao Flo Rida-tól a Ló című számot kérném, Alen. Kösz, kicsi voltam ma kedvesről. Flo Rida, T-Pain és egy ikonikus dal jön mindjárt a Ló elsőként. Szia Biolexéktől az Így hagysz el. Ez lenne a kérésem. Köszi, ha mehet, Tina. Tina kérésére jön majd Biolex a Sleppel, illetve az AK-26-ból Hero-val az Így hagysz el. Ezt is hallgatjuk mindjárt ebben a soron következő blogban. Na még két üzenet. Szép napot mindenkinek. A Pannonia című dalt hallgatnám meg, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Ezt már Csilla kérte. Nagy mai magyar kedvenc, Dash Youngfly is Azariától. Valamint Hali, remek a műsor, csak így tovább. A Moving to the Sun még pöröghetne, úgy is tudom, hogy sokan szeretik. Köszi, Ármin. Így van, Ármin. Köztük itt vagyok én is. Szóval egy nagy mai magyar kedvenc, Hugo Lutranati, Imaine Angel és Moving to the Sun. Előtte Dessiektől a Pannonia, lesz Offenbach és az Overdrive, Biolexéktől az Így hagysz el. Kezdésnek pedig Flo Rida, T-Pain és a Low, Low, Low.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z. Hey,
2: this is Big Snoop D-O Double G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillagulás a Pannonrádióban.
7: And let me talk to you.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Bebe Rexha és a Faithless, ez volt a New Religion az Insomnia újra gondolva. Itt a csillagkulásban pedig a folytatásban érkezik DJ Junior.
1: Csillagkulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Az úriember már 40 éve a pályán van, a diszkosít formáció oszlopos tagja Bárány Attila és Hanvai PJ mellett. Ő mesél most nekünk.
2: Day by day. 85-től zenélek, akkor még hip-hopot, tehát ilyen popzenét, R&B-t, akkor még rapnek hívták egyébként a hip-hopot leginkább, szóval ezeket játszottam, funky zenét, aztán mentem át elektronikusba, 90-esek elejétől elkezdtem játszani elektronikus zenét, és ez azóta tulajdonképpen megvan, azóta viszont már nem nagyon játszom úgymond hip-hopot, meg nagyon szeretem ezeket a stílusokat, de minden változat, a zenék rövidebbek, sokkal több zenét dolgozok föl egyébként, sokkal több zenét remixelek, és hát a zene minősége is egy picit változott, sokkal több zeneiség volt a régi zenékbe, kivétel nyilván a régi technózenék, stb. Trendzenék, de abban is azért volt zeneiség. Most sokkal kevesebb is, és nem tudom, hogy most fejezem, tehát minimálabb dolog is egyszerűbb, az embereknek elégséges. És ez egy picit egyébként annyira nem jó, de hát minden rövidebb, gyorsabb a világ, úgyhogy ezt hozzá kell szokni.

95-től játszom egyébként, úgy igazán elektronikus zenét, a Club Speedot, de már 92 környéken elkezdtem ezt csinálni. Ami változott egyébként azóta, a legjobb house zenék egyébként a 90-es évek vége, 2000-es évek elején születtek. Akkor ment nagyon Ibiza, most is nagyon megy, de akkor robbant be úgy igazán. Ami változott most, hogy könnyebb kiadni zenéket, tehát producerkedni, zenét készíteni sokkal könnyebb, és sokszor producerekből lesznek DJ-k, tehát nem DJ-kből lesznek producerek, mint régen. Régen nekünk nehezebb dolgunk volt bármit megcsinálni, ma már sokkal könnyebb, fogok egy dalt, előveszem, újra varázsolom egy kicsit, megcsinálom a kompaktabbra, és ki tudom adni. Ez most egy sokkal könnyebb folyamat régen, mint régen volt, viszont ami most változott, hogy szerintem a klubkultúra egy kicsit lefele megy. Mindenki élményt keres, mindenki fesztiválra megy, mindenki nagyon nagy partikon akar megjelenni, mindenki használja a telefonját, ez szerintem egyébként annyira nem jó irány, de nyilván szükség van a fesztiválok, nem azt mondom, mert régen is voltak fesztiválok, csak egy picit most ez a dolog eltorzult, és elbillent abba az irányba, hogy mindenki az élményeket keresi, és kevésbé megy be klubokba. Tulajdonképpen én úgy válszok zenét, többféle verzió van. Tehát egyrészt szeretek feldolgozni régi olyan zenéket, amelyeket nem tudtam játszani azért, mert mondjuk nagyon jó volt a vokáljuk, de mondjuk egy kicsit mondhatni gagyibb volt a dal, vagy dancesebb. Ezeket próbálom most kompaktabbra, mostanibra megcsinálni jól. Újra énekeltetem, ha kell. Vannak olyan zenék, amelyek nem annyira állnak közel hozzám, finoman szólva. Na, ezeket azért remixelem, hogy le tudjam őket játszani. És akkor vannak azok a dolgok, amik meg imádok mondjuk, de szeretnék belőle egy rövidebb verziót, vagy régen nagyon sokat játszottam, és most is szívesen játszom, és azokból is csinálok. Tehát nálam ez elég sokrétű ez a dolog.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesél tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
5: Hey, what's up? This is Jay-Z.
6: This is Big Snoop Dio Double G.
7: It's your boy Wiz Khalifa, man.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
10: Csillagullás a Pannon Rádióban.
11: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagullás.
2: Pödörnek a kedvenceitek itt a Csillagullásban. Seba a Silvertől a Turn the Tide lenne a kérésem. Köszi, ha lejátszod. Ervin kérte tőlem, a 2000-es évek legelejéről jön a dal, Silvertől, illetve Szép napot, a Meghalok egy csókodért című zeneszámot szeretné meghallgatni, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi! Jön egy Álmokfutók dal, nem kell bemutatni, aztán pedig Silver és a Turn the Tide.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Egy igazán kiváló trance újdonság, Armin van Buuren Sasha-val közös dala, ez volt az Everlasting. A folytatáson pedig elérkeztünk az áróblokhoz, még kettő kívánsággal, ami teljesül, továbbiak pedig majd a holnapi adásban jöhetnek. Hello a Loco Loco számot kérném, Alan, köszi előre, jó a műsor ma is, üdv Csongi. Köszönöm szépen, jön Goldo és Reiner Zöneveld a mai kedvencek közül, illetve szia Jégszívű lány című számot szeretném Nagy Bogi és a BSV-től. Köszi Niki, aláírással jött ez a kérés, úgyhogy jön a BSV Nagy Bogival, aztán pedig Gordó és Reiner Zöneveld, csak itt a Csillaghullásban.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Szevasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
7: Hallgassátok ti is, ha tudom, én...

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghulláson pedig a folytatásban jön a Csillaghullás Mix a 2010-es évek nagy-nagy zenével. Egy jó kis mixben, egy jó kis egyvelekben egészen 20 óráig. Aztán rockzenére váltunk, Rock Night 20 és 22 óra között. Majd érkeznek a még keményebb gitárzenék 22 órától. Ez lesz majd a Rock Ideas Coffee-val, és tart éjfélig. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem töltöttetek a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, amennyiben Szabadka főterén lesztek, akkor jó koncertezést a Republik koncerten, és a holnapi viszonthallásig pedig búcsúzom, sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra, a nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25 ezer dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10 ezer dináros juttatásban is részesülnek. Gyuro Macot szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök elmondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra és stabilizálják a helyzetet. Macot arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-éig kellene elvárni a kiírással. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Idén is 4 kisfiú született a város napján a Szabadkai Közkórházban. A babák természetes úton jöttek a világra, az újszülöttek és az édesanyák is jól vannak. A város képviselői ez alkalomból meglátogatták a szülészetet, és jelképes ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat.
4: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Őszelő, illetve földanya havának második napja van, a mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög megint eljött. Hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és azonnal elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió üdítően frissítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Még akár közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rock Idillben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát, és egy ideig átállunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Most viszont el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki kimondhatatlan örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: rockidill@pannonrtv.com,
0: tehát vagyis rockidill két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Még mindig irdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül még egyszer elmondom azt a rendkívüli információt, hogy földanya, azaz őszelő havának 9. napján, este 10-től, a megváltozott műsorsémával és a kicsit a lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgattunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Ádrez, hövölj a... A Rockidillben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1951-ben született Mick Kaminsky, az Electric Light Orchestra billentyűse, hegedűse. 1957-ben jött a világra Steve Porcaro, a Toto zenekar billentyűse. 1958-ban született meg Jerry Augustiniak, a Ten Thousand Maniacs csapat dobosa. 1966-ban látta meg a napvilágot Dino Cazares, a Fear Factory együttes gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1977-ben született Sam Rivers, aki a Limp Bizkit banda basszusgitárosa volt. Most a ma kereken 60 éves Dino Cazares és a Fear Factory együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját,

the way. Prepare for salvation.

Marilyn Manson, One Assassination Under God, Chapter 2 című nagylemeze 2026. augusztus 14-én jelent meg, míg a Ray Elder énekes és Jim Matthews gitáros alkotta, North Sea Echoes formáció, How to Cast a Shadow albuma 2026. július 24-én jött ki. Az Avenged Sevenfold nevű Tétova társaság pedig a Statica LP nevű borzalmat 2026. július 23-án szabadította rá a világra. Ma este ezt a három kiadványt hallgatjuk meg elejétől a végéig, itt a Rock Idillben.

Normális vagy? Hát ilyet hallgatsz a Rocky Dilt a Scofival?

Én vagyok a Csiga Józsi, apámmal szoktuk hallgatni a tanyán a Rocky Dealt a Scofival. Nagyon jó, tényleg, hallgassátok, tik is, nagyon jó, tényleg. A Sári több tejet ad, ha meghallja, de tényleg, komolyan.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Marilyn Manson One Assassination Under God Chapter 2 című albuma, amely 2026. augusztus 14-én jelent meg, most pedig a Ray Elder énekes és Jim Matthews gitáros alkotta North Sea Echoes formáció How to Cast a Shadow nagylemeze jön, ami 2026. július 24-én jött ki, utána viszont az Avenged Sevenfold nevű Tétova társaság Statica LP nevű borzalmát füleljük meg, melyet 2026. július 23-án szabadítottak rá a világra. Természetesen mind a két kiadványt teljes egészében hallgatjuk meg itt, a Rockyville-ben.

Ez volt a Ray Elder énekes és Jim Matthews gitáros alkotta North Sea Echoes formáció How to Cast a Shadow albuma, ami 2026. július 24-én jött ki. Most pedig az Avenged Sevenfold nevű Tétova társaság Statica LP nevű borzalmát hallgatjuk meg, amit 2026. július 23-án szabadítottak rá a világra. Persze ezt a hallgathatatlan kiadványt is teljes egészében szenvedjük végig, itt, a Rockidillben.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha, mert néhány másodperc múlva már holnap lesz, vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy végre? Sajnos. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárulsz Coffee Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan földanya, azaz őszelő havának 9. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockidil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem. Annak a helyes képlet így hangzik.
1: Rockidil.
0: Vagyis rockidil két L-lel, mint egy szó kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszakát. Scoffit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a rendkívüli információt, hogy őszelő, illetve földanya havának 9. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven ádresz, hövölj a...
2: 91,5 MHz Pannon Rádió, a te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.